0: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.
1: Will you count me in?

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedv.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

0: Szobi szörvöt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáshúcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is ettől egy csendet.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remektünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy.

0: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: sok kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: osztályon felüli minőség a zenében.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: West Coast for life.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod.
3: Ez is egy hazai a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
4: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM, a Best FM ott van veled.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kezdődik a harc a szúnyogokkal. 50 éves a nyíregyházi pedagógiai szakszolgálat és elismerő oklevél a zajnak. Kovács Rádai Andrea vagyok. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten légigyérítés zajlik a vízpartok területén. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukés Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napok a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: 50 éves idén a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Úrich Attila önkormányzati képviselőt, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökét arról kérdeztük, mit jelent a város számára a gyerekeket fejlesztő intézmény.
3: Most egy változó világban élünk, és hogyha az ember nyitott szemmel jár, tudja azt, hogy rengeteg probléma van az iskolákban olyan gyerekekkel, akik egyrészt hátrányos helyzetből érkeznek, másrészt olyan bajjal születtek, vagy olyan gondjuk lehet, mint a matematikai készségnek a hiánya, olvasási, írás készség, és hát nyilván a szakszolgálatnak azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van, hogy irányítson, hogy fejleszten, hogy segítsen, hogy megpróbáljon egyesélyegyenlőségi szituációt teremteni.
1: Elismerő oklevelet vehetett át az Ajanna Technikum és Kollégium az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyzáró rendezvényén, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által szervezett programon a versenyen szereplő tanulók eredményes felkészüléséért és felkészítéséért járó elismerést Vargáné Nemes Ildikó igazgatónő vette át. A program részeként Illés Ilona szakmai igazgatóhelyettesnő előadása keretében az OSTV középdöntőjével és döntőjével kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta a szakképzési intézmények szemszögéből. Híreink végén a várható időjárásról. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom. Esküszöm, jól vagyok.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 14-e csütörtök reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Kezdődik a harc a szúnyogokkal. Hétvégén ismét városnapok és nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten légi gyérítés zajlik a vízpartok területén. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukés Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
1: Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük. A városnapok keretében pénteken ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére, szombaton pedig színes programok várják az érdeklődőket a Kossuth téren, mondta Kovács Ferenc polgármester.
4: Azt ünnepeljük, amiből Nyíregyháza létrejött, és ami ma Nyíregyháza, és amire a jövőnket alapozhatjuk. Hagyományainkat, az értékeinket, a közösségeinket, azt az összefogást, azt a hangulatot, amit az itt élők teremtenek saját maguknak, amely én azt gondolom, hogy igazi otthonukká válik a város. Akik ide jönnek hozzánk, turisták, azok ezt mindig észreveszik. Itt általában több generáció összejön. A város különböző pontjaiből, különböző városrészekből, hát leginkább a város tortája az, ami akkora ide mond mindenkit. Most is egy 3500 szeretes tortát készítettek a Sipkaizson.
1: Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretett Szolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. A tanfolyamon a jogszabályban meghatározott tananyagot kiegészítve, több a gyermeknevelőszülő kapcsolatban felmerülő kihívást dolgoznak fel kis csoportos beszélgetésekkel, gyakorlatokkal. A képzés kiemelt témája a bizalmi viszony kialakítása a nevelt gyermek és a nevelőszülők, valamint a nevelőszülők és a hálózat munkatársai között. Ez hosszú távon segíti a gyerekek egészséges fejlődését, a felmerülő nehézségek megoldását. Emellett a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitelvizsgálaton is, amelyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez. A Szeretett Szolgálat közölte, a kórházban hagyott csecsemőknek és családban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra. A gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. Országszerte több száz gyermek vár befogadó nevelőszülőre, tették hozzá. 50 éves idén a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei pedagógiai szakszolgálat, nyíregyházi tagintézménye. Úrik Attila önkormányzati képviselőt, a köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottság elnökét arról kérdeztük, mit jelent a város számára a gyerekeket fejlesztő intézmény.
5: Most egy változó világban élünk, és hogyha az ember nyitott szemmel jár, tudja azt, hogy rengeteg probléma van az iskolákban olyan gyerekekkel, akik egyrészt hátrányos helyzetből érkeznek, másrészt olyan bajjal születtek, vagy olyan gondjuk lehet, mint a matematikai készségnek a hiánya, olvasási írás készség, és hát nyilván a szakszolgálatnak azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van, hogy irányítson, hogy fejleszten, hogy segítsen, hogy megpróbáljon egy esélyegyenlőségi szituációt teremteni, és hogy egy város számára, ami prosperál, ami fejlődni szeretne folyamatosan és permanensen, az nem mindegy, hogy az itt felnövő emberek, akik majd dolgozni fognak, ők milyen életkörülményekben, milyen lehetőségek szerint fognak majd tudni elhelyezkedni. És azt gondolom, hogy a mai világban fokozott teher hárul a szakszolgálatokra, és remélem, hogy a jövőben is ilyen magas szinten fogják végezni a munkájukat és alkalmazkodnak a körülményekhez, amely itt kialakult az elmúlt évtizedekben.
1: Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi fő próbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalóránházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről két-két fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt. A tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. Fatömeg meghatározás, erdőbecslés, erdőállomány leírás, erdőfelújítás minősítés, erdőben előforduló károsítás meghatározása, trófea bírálat is szerepelt a feladatok között, mások mellett. A győzelmet végül Sós István, a Baktalórendházi erdészet kerületvezető erdésze szerezte meg. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Elismerés az elmúlt 35 évért. A Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma oklevelét vehette át a Kisvakon tábor, írja a nyiregyháza.hu. Az elismerést kisiskolások képességfejlesztéséért és tehetséggondozásáért, versenyek és nyári táborok szervezéséért vehették át. A város honlapja emlékeztet, a szervezők az elmúlt 3,5 évtizedben több ezer kisiskolással ismertették meg a természet és a játék örömét, valamint az összetartozás erejét. Kisvakon matematikai tanodája 1991. december 8-án alakult meg. Akkor a levelezős matematikai versenyen legjobban szereplő gyerekek táboroztak itt. Ma már a nyári napközis tábor a fő profil nyíregyházi gyerekekkel. Elismerő oklevelet vehetett át az Ajanna Technikum és Kollégium az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny záró rendezvényén. Közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által szervezett programon a versenyen szereplő tanulók eredményes felkészüléséért és felkészítéséért járó elismerést Vargáné Nemes Ildikó igazgatónő vette át. A program részeként Illés Ilona szakmai igazgatóhelyettesnő előadása keretében az OSTV középdöntőjével és döntőjével kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta a szakképzési intézmények szemszögéből. Idén is megrendezik az országos Botrafel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-án az ország 26 pontján, köztük Nyíregyházán is csatlakozhatnak az érteklődők. A bújtosítónál várják majd a résztvevőket. A program részeként vércukor és vérnyomásmérést is végeznek. A szervezők a Nordic Walking séta előtt és után is elvégzik a vizsgálatokat, így a résztvevők azonnal megtapasztalhatják a mozgás jótékony hatásait. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a civilizációs népbetegségekre és a testmozgás fontosságára, ezek megelőzésében és kezelésében. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletek elérhetők a szervezet honlapján. A CEOSZ emlékeztet, Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és a szakértők szerint ennél is többen lehetnek azok, akiknél a betegség még nem ismert, vagy éppen az azt megelőző anyagcsere zavarokban szenvednek. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb

Jó reggelt, kezdjük el a napot, ugyanis már közeledik a hétvége, de előtte még hozzuk ki a legtöbbet ebből a tavaszi napból, a csütörtökből, május 14-éből. Bonifácok, kedves Bonifácok, boldog névnapot kívánunk, születésnaposok. George Lucas, amerikai filmrendező született például a mai napon, mint ahogy Mark Zuckerberg, amerikai feltaláló, hát ő a Facebook közösségi oldal apukája, és Martin Garrix, világhírű holland DJ producer is a mai napon született. Egy fontos esemény is történt, ugyanis Edward Jenner beadta az első himlő elleni oltást 1796-ban a mai napon, és ezzel megalapozta a modern vakcinációt. Útjára indult az első utasszállító repülőgép, ennek pedig már több mint 110 éve. Jelenleg nem a legrózsásabb híreket halljuk a repülőgép forgalomról, ugye a kerozin hiány miatt, de remélhetőleg ez majd rendeződik a nyári szabadságolásokra és nyaralásokra. Szóval egy a lényeg, hogy csütörtök van, a hétvége már ott integet a horizonton, mi pedig együtt elindítjuk ezt a napot a Best reggellel, én Simon Norbert vagyok, jön az időjárás jelentés, már vannak információk a hétvége első napjával szombattal kapcsolatosan is. Hallgassák meg, érdemes ezt figyelni, talán segítek abban is, hogy milyen öltözetet érdemes választani, persze nem divat, hanem leginkább hőmérséklet szempontjából.

Jó reggelt, itt a Best reggel, és akkor ismerkedjünk meg a következő napok időjárásával is. Kezdünk a maival a csütörtökivel, kezdetben sok felé számíthatunk napos időre, majd pedig napközben egyre több felhő fogja majd zavarni a napsütést országszerte, viszont már melegebb lesz, mint tegnap, 19 fokra van kilátás, pénteken pedig sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra számíthatunk azért, és több felé már holnaptól megint kialakulhat eső, zápor, zivatar, a déli szelet pedig több helyen kísérik majd élénk lökések, sőt, hát zivatarok környezetében akár viharos széllökések is előfordulhatnak, de tovább melegszik a levegő, pénteken napközben már 21 fokot is mérhetünk. A jelenlegi számítások szerint pedig szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja majd az időjárásunkat, amelynek hatására egyre több felé beborul az ég, több napsütésre viszont pont felén keleten számíthatunk majd. Ettől függetlenül napközben azért azt láthatjuk majd szombaton, hogy egyre nagyobb területen alakulnak ki ismételten záporok, zivatarok, elered az eső, sokfelé lesz majd élénk, helyenként erős a keleti szél, viszont a legmelegebb órákban a hétvége első napján szombaton 22 fokot mutathatnak majd a hőmérők.

0: with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén ismét városnapok. Botra fel, séta az egészségért és elismerés a Kisvakon tábornak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük. A városnapok keretében pénteken ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére, szombaton pedig színes programok várják az érdeklődőket a Kossuth téren, mondta Kovács Ferenc polgármester.
3: Azt ünnepeljük, amiből Nyíregyháza létrejött, és ami ma Nyíregyháza, és amire a jövőnket alapozhatjuk. Hagyományainkat, az értékeinket, a közösségeinket, azt az összefogást, azt a hangulatot, amit az itt élők teremtenek saját maguknak, amely én azt gondolom, hogy igazi otthon. Válik a város. Akik ide jönnek hozzánk, turisták, azok ezt mindig észreveszik. Itt általában több generáció összejön. A város különböző pontjaiból, különböző városrészekből, hát leginkább a város tortája az, ami akkora ide vonz mindenkit. Most is egy 3500 szeletes tortát készítettek a Sipkaison.
2: Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-án az ország 26 pontján, köztük Nyíregyházán is csatlakozhatnak az érdeklődők. A Bújtosítónál várják majd a résztvevőket. A program részeként vércukor és vérnyomás mérést is végeznek. A szervezők a Nordic Walking séta előtt és után is elvégzik a vizsgálatokat. Így a résztvevők azonnal megtapasztalhatják a mozgás jótékony hatásait. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a civilizációs népbetegségekre és a testmozgás fontosságára. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletek elérhetők a szervezet honlapján. Elismerés az elmúlt 35 évért. A Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma oklevelét vehette át a Kisvakon tábor, írja a nyiregyháza.hu. Az elismerést kisiskolások képességfejlesztéséért és tehetséggondozásáért, versenyek és nyári táborok szervezéséért vehették át. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a legjobb

Közlekedjünk csütörtök reggel is okosan és megfontoltan, én pedig igyekszem most is segíteni közlekedési hírekkel. A mai napon is a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható nap 24 órájában, jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, ha tudják, inkább kerüljék a környéket. A Stadion utca egy része pedig Zsák utca, munkagépek dolgoznak, ezért fontos, hogy szabályosan parkoljanak a környéken, emellett pedig a város több pontján közművezetékek helyreállításán is dolgoznak, körültekintően vezessenek majd a munkaterületek környékén, Nyíregyháza és Nagykáló között, Nagyszállás Nyíresnél pedig továbbra is sebesség és forgalomkorlátozások érvényesek, itt is lassabb a haladás, a Móricz Zsigmond utca és munkaterület még mindig, egészen a Szarvas utcai csomópontig, itt útfelújítás van szintén, a főutak mentén pedig patkarendezési, árok-tisztítási munkálatok vannak folyamatosan, tartsanak majd kellő oldaltávolságot, jó utat, útközben is kapcsoljon Best FM-et!

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

Érdemes ma is fülkészni a nyíregyházi híreket, a bestfmnyiregyháza.hu-ra kattintva. Többek között olvashat arról, hogy indul a központi szúnyoggyérítési program, nehogy már szétcsipkedjenek minket itt a nyár kezdetén majd. Eléggé viharos volt a hétkezdet, ezért viharkárok miatt igazán sok helyre vonultak a tűzoltók. Több mint 89 ezeren jelentkeztek középiskolákba, és rövidesen nyakunkon a strandszezon, a tófürdő fog Nyíregyházán leghamarabb kinyitni. Hát többek között ezekről olvashatnak, na meg hogyha hallgattak minket a Best reggelt, akkor fél óránként készülünk majd frissekkel. Már közeledik a hétvége, csütörtök van, de előtte még hozzuk ki a legtöbbet ebből a tavaszi napból. Május 14-e van, amikor is a bonifácok, a névnaposok. Az időjárásunk pedig úgy alakul, hogy ma már azért kedvezőbb lesz a helyzet, mint tegnap, legalábbis, hogyha a hőfokokat nézem, mert hogy Nyíregyházán van 19 fokra van kilátás, pénteken már 21 fok is lehet, szombaton pedig, ha minden igaz, akkor 22 fok, viszont péntektől ismételtem csapadékosabb időjárás jön, vagyis visszatér az esős időszak. Na meg én is mindjárt visszatérek a napi horoszkóppal.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kétnapos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretett Szolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktus kezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalórendházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről két-két fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt, a tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a Nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

Itt a csütörtök, május 14-e, és itt a Best reggel, és itt a horoszkóp. Na most kell figyelni például a kosoknak, ha könnyen beleugrasz valamibe első lendületből, pedig egy kis kivárás most előnyösebb lenne, nem minden verseny. Pikák, kezded érezni a hét fáradtságát, ezért jobban igényled a nyugodt, kiszámítható dolgokat, egy lassabb tempó most kifejezetten jót fog neked tenni. Jönnek az ikrek, több megszakítás vagy váratlan fordulat lehet a napodban, de pont ettől nem fogsz majd unatkozni, a rugalmasságod most sokat segíthet, rákok ma kevésbé érdekel mások véleménye, és ez pedig felszabadító érzés. Egy döntésnél most sokkal inkább magadra hallgatsz. Oroszlánok, valami végre a helyére kerül, egy olyan ügyben, ami egész héten húzódott, ettől pedig visszajön a motivációd is. Szűzek, nálad pedig egy apró változás sokkal hatékonyabbá teszi a napodat a csütörtökét, nem kell mindent újra tervezni, elég egy jó korrekció. Mérlegek, ma nehezebben viseled a feszültséget, vagy pedig a sürgetést, ha hagysz magadnak egy kis levegőt, akkor sokkal nyugodtabban tudsz majd reagálni. Skorpiók, valaki többet mond egy fél mondattal, mint hosszú magyarázatokkal, ma különösen jól olvasol az emberek között. Na meg annyira sok, erősen benned van már a hétvége érzés, ezért nehéz teljesen a rutinra figyelni, egy spontán terv viszont feldobhatja majd a napodat. Na meg a bakok, csütörtöki napja, még mindig jól bírod a tempót, de már látszik rajtad a heti terhelés. Ha nem válasz plusz dolgokat, akkor sokkal jobb lesz majd a holnapi napod a pénteki. Na meg a vízöntők, egy váratlan ötlet, egy beszélgetés új irányba viheti majd a gondolataidat. Nem biztos, hogy azonnal hasznos, viszont a jövőben majd értékes lesz. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban a halak. Ma meglepően jól kiszűröd, hogy mi az, ami csak zaj körülötted. Emiatt sokkal nyugodtabban tudsz majd haladni a saját dolgaiddal. Egy dolog biztos, hogy a Best reggel nem zaj lesz itt ma reggel az éterben, hanem szuper dolog és friss információk tömkerege várható ma is egészen 10-ig. Indítsuk együtt a napot a csütörtökét.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, nagyon meg vagyok elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, szép időjárásunk lesz ma. 19 fok napsütés, hát már most reggel 7 ágra süt a nap Nyíregyháza felett, szóval sokkal jobb a kilátás, mint az elmúlt két napban volt, és ráadásul érdemes ilyenkor egy nagyot beleszippantani a levegőbe, pláne hogyha nem allergiás az akácvirágra, mert hogy lehet érezni. Minden tavasszal ellepik a teret, és vétek lenne csak úgy elsétálni mellette, hiszen ez egy ertű virág és számos különleges csemege, alapanyaga lehet a konyhában, mézes, virágos aromája tökéletes az akácszörphöz, sőt, az akácvirágot használják teaként is, sőt, még nyugtató hatása is van, és nem csak a nyugtató, de a növény rendkívüli méregtelenítő képességgel bír, ami támogatja a vessék munkáját, a benne található antioxidánsok pedig támogatják az immunrendszert a vírusok elleni harcban, szóval igazi kincs az akácvirág, érdemes használni, most van itt a szezonja, és milyenek vagyunk mi magyarok, oké, rendben, akácszörp, tea, meg ilyesmi, de mit csinálunk, hogyha valami bekerül a konyhába? Rántjuk ki? Hát persze, hogy ki lehet rántani az akácvirágot is, hogy ne lehetne már. Egészen egyszerű a történet, le kell óvatosan öblíteni, bepanírozzuk, úgy, mint a rántott húst. Liszt, tojás és emlemorzsa. Bő forró olajban pedig aranybarnára kisütjük mindkét oldalát, és egy papírtőlőre helyezzük, majd pedig, hogyha a maradék olaj is felszívódott a papírtőlőn, akkor a tetejükre kevés vaníliás porcukrot érdemes szitálni, és már is kész a rántott akácvirág, mert mi magyarok, ha valami a kezünkbe kerül, legyen az gumicsi.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik a harc a szúnyogokkal. 50 éves a nyíregyházi pedagógiai szakszolgálat és elismerő oklevél a zajnak. Kovács Rádai Andrea vagyok. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten légi gyérítés zajlik a vízpartok területén. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukés Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napok van a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
2: 50 éves idén a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Úrich Attila önkormányzati képviselőt, a köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottság elnökét arról kérdeztük, mit jelent a város számára a gyerekeket fejlesztő intézmény.
4: Most egy változó világban élünk, és hogyha az ember nyitott szemmel jár, tudja azt, hogy rengeteg probléma van az iskolákban olyan gyerekekkel, akik egyrészt hátrányos helyzetből érkeznek, másrészt olyan bajjal születtek, vagy olyan gondjuk lehet, mint a matematikai készségnek a hiánya, olvasási, írás készség, és hát nyilván a szakszolgálatnak azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van, hogy irányítson, hogy fejleszen, hogy segítsen, hogy megpróbáljon egy esélyegyenlőségi szituációt teremteni.
2: Elismerő oklevelet vehetett át az Ajanna Technikum és Kollégium az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny záró rendezvényén, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által szervezett programon a versenyen szereplő tanulók eredményes felkészüléséért és felkészítéséért járó elismerést Vargáné Nemes Ildikó igazgatónő vette át. A program részeként Illés Ilona szakmai igazgatóhelyettesnő előadása keretében az OSTV középdöntőjével és döntőjével kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta a szakképzési intézmények szemszögéből. Híreink végén a várható időjárásról. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Köszönjük óráinkat, 7 óra 35 perc a fontos idő, itt a csütörtök, mi a mai munkaterv, úgy simában vagyunk, beleférünk a munkaidőbe, vagy pedig kinéz egy kis túlóra. Kérdezem ezt azért, mert hogy könnyen elhízhat tőle. Vége a kifogásoknak, megvan ugyanis a bűnös, ha ön is küzd a plusz kilókkal, akkor meg lehet, hogy nem a sütemény, hanem a főnök a hibás. Ugyanis egy friss nemzetközi kutatás most rávilágított, a rengeteg munka nem csak a szabadidőnket, de a nadrág szíjunkat is feszíti. Húzzuk az igát reggeltől estig, és egyre nagyobb a has. Ugye ismerős a probléma? Az Európai Elhízás elleni kongresszuson Isztambulban most olyan adatokkal álltak elő, amitől minden irodai dolgozónak szerintem leesik az álla. A kutatók szerint egyenes összefüggés van a ledolgozott órák száma és az elhízás között, mert hogy minél többet robotolunk, annál valószínűbb, hogy ránk ragadnak a plusz kilók. És itt a probléma gyökere pedig a stresszben és az időhiányban rejlik, ennek a kettősségében, amikor a munkahelyi feszültség az egekbe szökik, a testünk ugyanis kortizolt kezd el termelni, és az a hormon pedig nem válogat, azonnal parancsot ad a szervezetnek, hogy raktározzon el minden egyes kalóriát, természetesen zsírformájában, lehetőleg a hasunkra. Hát ez a nagy összefüggés, úgyhogy érdemes jól beosztani a napot, na meg hát közbe hagy szóljon a beszregen. És már is adjuk a csütörtök ritmusát.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, különösen a belvárosban, a főutak mentén és az óvodák, iskolák közelében tapasztalható forgalmi torlódás. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton, csak úgy, mint az északi város részen, ahol a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat váltakozó irányba. Közművezeték helyreállításán dolgoznak a város több pontján, valamint a főutak mentén patkarendezési, ároktisztítási munkák folynak, az adott helyen tartsanak kellő oldaltávolságot. Vezessenek óvatosan a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

Jó reggelt, jönnek a városnapok, ugyanis hétvégén ünnepeljük Nyíregyháza újra telepítésének 273. évfordulóját. A holnapi nap folyamán a programsorozat ugye pénteken emléklapok átadásával indul majd, és délután pedig érkeznek a testvérvárosok delegációi, 16 órától pedig megemlékezést tartanak a városalapítók szobránál. Szombaton 16 órától pedig meg lehet majd kóstolni ismét a város tortáját, amely idén egy cseresznyevirágos fehér csokis citrus torta, és ezúttal is a nyíregyházi sipka és tanulók készítették és készítik majd itt a következő napokban, órákban. A város tortájának lelkét idén egy könnyed, tejbegrízes krém adja, emellett a liofilizált megy intenzív gyümölcsességet ad, a citromos ropogós elemek pedig frissességet és textúrát biztosítanak, míg a sakura flower cseresznyevirág kivonat elegáns, különleges aromával emeli új szintre az ízélményt, jelentsen ez bármit is. Én, aki ez nagyon nem értek, viszont jól hangzik. 3500 szeretet osztanak majd ki az édességből délután 4 órától, szombaton, este 7 órától pedig a Vétek koncerttel zárul majd a program. Nálunk pedig az óra rövidesen majd friss hírekkel zárul. Andrea már gyűjti a legfontosabb tudnivalókat a városi Nyíregyházával kapcsolatosan. Csütörtök van, május 14-e. Szép napot!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
2: A Manklíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
7: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osvát utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
8: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
9: Kineszil számítás technika.
8: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
10: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
11: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenkit. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
12: Hétvégén ismét városnapok. Botra fel, séta az egészségért és elismerés a Kisvakon tábornak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük. A városnapok keretében pénteken ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére, szombaton pedig színes programok várják az érdeklődőket a Kossuth téren, mondta Kovács Ferenc polgármester.
13: Azt ünnepeljük, amiből Nyíregyháza létrejött, és ami ma Nyíregyháza, és amire a jövőnket alapozhatjuk. Hagyományainkat, az értékeinket, a közösségeinket, azt az összefogást, azt a hangot, amit az itt élők teremtenek saját maguknak, amely én azt gondolom, hogy igazi otthonukká válik a város. Akik ide jönnek hozzánk, turisták, azok ezt mindig észreveszik. Itt általában több generáció összejön. A város különböző pontjaiból, különböző városrészekből, hát leginkább a város tortája az, ami akkora ide vonz mindenkit. Most is egy 3500 szeletes tortát készítettek a Sipkaison.
12: Idén is megrendezik az országos Botra Fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-án az ország 26 pontján, köztük Nyíregyházán is csatlakozhatnak az érteklődők. A bújtosítónál várják majd a résztvevőket. A program részeként vércukor és vérnyomás mérést is végeznek. A szervezők a Nordic Walking séta előtt és után is elvégzik a vizsgálatokat. Így a résztvevők azonnal megtapasztalhatják a mozgás jótékony hatásait. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a civilizációs népbetegségekre és a testmozgás fontosságára. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletek elérhetők a szervezet honlapján. Elismerés az elmúlt 35 évért. A Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma oklevelét vehette át a Kisvakon tábor, írja nyiregyháza.hu. Az elismerést kisiskolások képességfejlesztéséért és tehetséggondozásáért, versenyek és nyári táborok szervezéséért vehették át. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig

Jerry Halliwell, mi Chico Latino, ilyen kis nyárias hangulatú dal után, és a klasszikus munkaidő kezdetén, ugyanis 6 perccel járunk 8 óra után. Jön a ma is tanulunk valamit rovat itt a Best reggelben, arra a szituációra, amikor nem tudnánk, hogy hol parkoltunk le, egy zsúfolt parkolóban az autóval, ugyanis szerintem már mindenkivel előfordult, hogy hiába vakartuk a fejünket, egyszerűen nem emlékeztünk rá, hogy hol parkoltunk, és hát ilyenkor használjuk az autó nyitót, a kis távirányítót, viszont ezek csak kis hatótávolságú jeleket képesek küldeni, amik általában ilyen 5-20 méteres sugárban tudnak kommunikálni a zárba épített vevőegységgel. És hát mit tehetünk? Mondom, bármennyire is röhelyesen hangzik, ha az állunkhoz tartjuk a kulcsot, azzal megnövelhetjük a rádióhullám hatótávolságát. Az agyunk ugyanis nagy százalékban tartalmaz vizet, a kulcs pedig 315 vagy pedig 433 MHz-es frekvenciájú rádiójeleket bocsát ki, amelyek a vízmolekulában dipólusos rezgéseket keltenek, és a rezgések aztán továbbadják és felerősítik a jeleket. Ahogyha az állunkhoz tartjuk a távirányítót, akkor tulajdonképpen két lábon járó antenna válik belőlünk, és ezek a rádiójelek 5-20 méteres távolságnál jóval messzebbre el fognak majd hatni, az autó pedig nagy valószínűséggel fog nekünk fütyülni, vagy pedig villogni, hogy hol található. A trükk amúgy nem mendemonda, működik, letesztelték már többen is. Ha ilyen szituációba kerül, akkor ne feledje. Ha messze van az autó és nem tudja, hogy hol parkolt, tegye az állához a kulcsot és úgy nyomja meg a gombot, sokkal messzebbre fog elszólni. Nálunk pedig Ákos a Hellóval fog beköszönni, és ez a dal is jó messzire elszól az egész megyében, itt a Best reggelben. Mindenkinek szép napot, én Simon Norbert vagyok. Hello.

0: Csütörtök van, jó reggelt, május 14-e, és izgalmas hétvége jön, ugye városnapok péntek, szombat, ráadásul szombaton 11 órától már ez is elérkezik. Megnyitja kapuit a vendégek előtt a nyíregyházi tófürdő, tehát most szombaton 11 órától egészen este 7 óráig várják majd a csobbanni vágyókat, akik pedig már a Balaton partján gondolkodnak, hát itt is egészen hamar van már indulás. Csopakon például május 23-án indul a hivatalos szezon, hasonló a helyzet Balatonalmádiban is, a Veselényi strandon, Tihanyban, a Sajkodi strandon, pedig majd május 15-től, azaz holnaptól már vendégeket fogadnak. A siófoki nagy strand, ugye a plázs, pedig majd május 22-én fogja megnyitni a kapuit a szórakozni vágyók előtt. A 2026-os év egyik legfontosabb híre pedig a fürdőzéssel kapcsolatosan a keszthelyi Helikon strand átalakulása. A városvezetés döntése alapján ez a népszerű fürdőhely idén májustól szabad strandként üzemel tovább, így bárki díjmentesen veheti majd igénybe a szolgáltatásait. A nyár bizony, meg a strandolás itt kopogtat már az ajtón. Mint ahogy a Csak 10 perc rovat is, egészen érdekes a téma. Mitől függ, hogy milyen viszonyban vagyunk a bélflóránkkal? Na hát erről beszélget Dr. Móri Gyula és Szakács Tibi, 8:30-kor itt a Besten.
1: A nyíregyháziak!
2: A nyíregyháziak!
1: A jó zenéket szeretik!
2: A jó zenéket szeretik!
1: Imádják a legjobbakat!
2: Imádják a legjobbakat!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan!
2: Változatosan!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Miért mondtad azt nekem, Gyula, a tegnapi műsorban, hogy a szomszédaimat mindenféleképpen nézzem meg? Indul a Csak 10 perc rovat, köszöntöm a rádió hallgatókat. Fura kérdésekkel indítjuk ezt a műsort. Én Szakács Tibor vagyok, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr! Miért kellett megnézni őket?
3: Hát azért, mert szeretnék ezzel kapcsolatban neked kérdéseket föltenni, hogy egy új területre rávezesselek. Szóval fontos-e, hogy ki lakik a szomszédokban?
2: Igen.
3: Szerintem is. Oké. Akkor fontos-e, hogy ki lakik veled egy házban?
2: Abszolút.
3: Oké. Akkor mennyire fontos, hogy ki lakik benned?
2: A belembe? Az nagyon fontos. Azért, mert külön vagyunk, ezt nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók.
3: Mindenkitől külön vagy, a szomszédottól is, családodtól is.
2: Ami a belemben van, az nem én vagyok. Ezt én így tanultam tőled.
3: Ez így van. Abszolút nem.
2: Hát te vagy, ezért de... kell nekünk jól megférni egymás mellett, bár az én hasamban vagyunk, de albérlő.
3: Így van, és közel sem biztos, hogy azonosak az érdekeitek. Tehát neked nem mindegy.
2: Hogy tudnék vele beszélni?
3: Hogy ki van a szomszédodban, nem mindegy, ki van a családban, és végképp nem mindegy, ki lakik benned. De ki dönti el, hogy ki lakik benned?
2: Az te.
3: Mivel?
2: Nem, mármint nálunk te.
3: Nem, jó, oké, de én mivel döntöm el nálad, hogy benned ki lakik? Te!
2: Elnézést, hallgatok! De tényleg ez van!
3: Hát nem, te erre vagy már kitalálva.
2: Parancsba adod, hogy mit lehet enni, mit nem, hát akkor van. Nem te, okay, döntöd el, hogy ki lakik bennem.
3: Oké, rendben, de akkor hogyan döntöm el, hogy el is mondtad, hogyan döntöm el, hogy ki lakik?
2: Hát küldesz e-mailt.
3: Szórakozol vele. Jó, szóval úgy döntjük el, hogy ki lakik benned, bennem, vagy mindenki úgy dönti el,
2: hogy
3: kivel teszünk. Költözik össze, hogy mit teszünk, ki van. Tehát milyen élőlényeknek adsz ott enni? És ők hogyan tudnak ott élni? Tehát akinek enni adsz, azok élnek ott. Ez a te döntésed, és a te felelősséged. Tehát a legkevésbé sem mindegy, hogy ki lakik benned. Gondolj csak vele, minden embernek, ha csak a szomszédokat nézed, nézd meg, ezért mondtam, kinek van füves területe, kinek van virágos területe a háza előtt, mert azt szereti, kinek van térköve, mert azt szereti.
2: Igen.
3: És aztán ki mit eszik, miket visz haza, miket vesz meg, és miket csinál belőle, milyen ételeket készít. Na, és akkor most figyelj, mert ez egy nagyon, nagyon fontos tanulmány. Egy tanulmány megnézte a cukorbetegeket, és képzeld el, hogy nagyon hasonló lakókat talált a cukorbetegek testében. Hoppácsa! Tehát egyáltalán egy olyan dologról beszélünk, ami a cukorbetegek, mint betegség csoportban egy jelentősen nagy számban előforduló tipikus bélflóra vagy bélflóra alkotó. Tehát a cukorbetegek emberek beleiben olyan bélflóra alakult ki, ami egy nagyon speciális molekulát gyártott. A rövidítése IMP, de nem ez a lényeg, hanem mit csinál ez az IMP nevű anyag. Ez amikor a baktérium előállítja ott a beleidben, akkor az felszívódik, és a keringéssel elmegy az agyadba. És ott leviszi a stressz evésnek a beindulási küszöbét. Magyarán megfogalmazva, sokkal gyakrabban és sokkal könnyebben kerülsz stressz evéses állapotba. A benned lakók sodornak veszélybe, és ez egy ördögi körben stresszevés, akkor még több probléma, még nagyobb cukorérték, stb. Érted, mekkora?
2: Ez a válasz arra a hallgatók sokasságának, aki azt mondta, hogy ők kifejezetten stresszevők, de olyan, mintha nem is ők akarnának enni, de egyszerűen azon veszik észre magukat, hogy nem ők a hibásak, hanem a bélflóra.
3: Hát igen, csak a bélflóráért ki a hibás?
2: Hát ő.
3: Akkor jó. Akkor így azért megfejtettük. Tehát válogass meg a lakóidat, csak ezt tudom mondani, mert nagyon nem mindegy, hogy amit ők akarnak, azt keresztül fogják vinni, mert aktív anyagokat dobálnak be a keringésedbe. Oké, azért a baktériumok segíteni is tudnak, erről is beszéljünk. Ha már eszel szénhidrátot, én azt mondom, hogy nem olyan jó dolog, de ha már eszel szénhidrátot, akkor viszont más a helyzet a rostokkal, mint abban az esetben, ha nem eszel szénhidrátot. Ez most ez rost, ez különben is egy ilyen nagyon trendi dolog. Én nem eszem, de másnak ez jó lehet, aki eszik szénhidrátot. Miért tegyél rostot? Azért, mert a rostot a benned élő bizonyos baktériumok, és ilyen baktériumok vannak a szénhidráttal étkezőkben is, a vízben oldódó rostokat ezek a baktériumok lebontják rövid szénláncú zsírsavakká, amik bejutnak a vérbe, és onnantól kezdve egy GLP egy nevű hormon gyártását indítják el, ezt fokozzák, inkább így fogalmazok.
2: Ezt tedd be a négy hallottál
3: már ezt, a, ezt így van pontosan ezt a
2: ez katasztok. A jó lakottsági.
3: Ezek azok a divat injekciók most, amelyek jönnek, és a úgynevezett GLP-1 agonista, tehát GLP-1 serkentő gyógyszerek, injekciók egészen pontosan, ez egy nagy divat hullám, ugyanezt csinálják. De miért adják? A fogyasztó hatása miatt, mert az éhséget csökkenti. Igen ám, de ha a baktériumaid jók benned, bár ahhoz a szénhidráthoz, és adsz nekik rostot, akkor egy szénhidrátos embernek valóban van értelme a rost fogyasztásának, mert a GLP egy hormon szintet tudja emelni, és onnantól kezdve ez természetes úton, módon csökkenti az éhségét. Tehát látod, a baktériumok védeni is képesek, de ha nincs rost, akkor nincs az a rövid szénláncú zsírstav, és akkor nincs éhségcsökkentés.
2: Tehát akar a gyenge Robi barátom, akkor ezért tolja az ilyen típusú injekciót, mert hogy nem tudja tulajdonképpen, hogy ő képes
3: tulajdonképpen
2: erre.
3: Ingyen és bérmentve megoldhatná, ha rábízná a baktériumaira, csak őket ellátná megfelelő anyagokkal. És akkor mi mindig hallom, tehát még mindig óriás ez a közösség, hogy hagyjuk már az inzulint, mindent az inzulinra fogunk, de persze a GLP, ez pedig a GLP hormon, az a glükagon-szerű peptid, ennek a rövidítése. Na most akkor a glükagon mi? A glükagon az tulajdonképpen az inzulin ellentéte. És akkor jól látjuk, hogy ha az inzulin ellentétét növelem, akkor a testsúly csökken. Ha az inzulint növelem, a testsúly nő. Tehát üzenem mindenkinek, hogy az inzulin nagyon is számít, és értelemszerűen az ellentétes hatású glükagon is számít. De mi a legjobb a testednek, ha elkerül a szénhidrátokat, vagy nagyon-nagyon-nagyon lecsökkented, mert akkor azok a baktériumok költöznek beléd, nem kell gépészkedni, meg ide-oda, miből mit vigyek be a baktériumoknak, hanem az évmilliós szerződések alapján ugye ismert igazi segítők költöznek beléd, és ma egészséges lehet. Na, és akkor eljutottunk a mai nap legnehezebb pontjához, amikor is egy hallgató azt írta nekem, hogy nem merek neki válaszolni, vagy azért nem válaszolok neki egészen pontosan, mert nem merek neki válaszolni, és ő a nagyon speciális kérdést tett föl a koleszterin szint csökkentő gyógyszerekről. Nos, nem igaz, hogy nem merek rá válaszolni, nem szeretek ilyesmire válaszolni, mert mindig félek attól, hogy ezt az egy nézőpontot a betegek kiragadják, és bizonyos gyógyszereket önhatalmulag abba hagynak. Tehát válaszom előtt szeretném elmondani, ezen válasz okán senki ne hagyja abba a szedett gyógyszereit, mindig mindent az orvosával egyeztessen. A kérdés a következőképpen hangzott, hogy mi a helyzet a koleszterin szint csökkentőknek a testsúlyra, illetve a vércukorra gyakorolt hatásával. Először is azért azt tudod, hogy a világon melyik a világ történelemben legnagyobb profitot hozó gyógyszer?
2: Ha véletlen ez...
3: Igen, az atorvasztatin, tehát így van. Ez a,
2: bocsánat,
3: ez
2: az a, nem gyógyszer, hanem hatóanyag. Ami
3: az a hatóanyag, azért nem mondtam most gyógyszer típus, csak hatóanyagot, hogy ne üssenek a fejünkre. Én utána néztem, ez egy 20 milliárd dolláros üzlet. Tehát ez a történelem legnagyobb gyógyszere. Na most, mi a baj? Igen, igaza van a hallgatónak. Valljuk be, inzulinrezisztenciához vezet, rontja a cukorbetegek állapotát, és emeli a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Ezt nem én mondom, hanem a tanulmányok mondják. Tudod, mivel dolgozik? Sajnos, hogy hogyan hat? Hogy egyszerűen, szó szerint ez a kutatás, én láttam a görbét a kutatási anyagban, tehát tönkreveri a GLP-1 szintedet. Mi volt az előbb a GLP-1-jel? Beszéltünk róla. A GLP-1 csökkenti az éhséget. Ugye? Tehát nem leszel éhes.
2: Igen.
3: Na most, és akkor milyen rossz a helyzet, hogyha már nem jó lettél, és gondjaid vannak, és szív problémáid vannak, és ilyen-olyan-amolyan problémák, akkor elkezdik a koleszterin szintet csökkenteni, és egy gyógyszert adnak, amitől mi történik, még nagyobb problémáid lesznek. Ugye? Tehát ez egy ördögi kör ilyen szempontból, és aztán utána, mivel letépi a GLP-1 szintedet, akkor mi erre a megoldás?
2: Hát, hogy azt kell növelni.
3: Mivel?
2: Hát mondjuk egy injekcióval.
3: Hát pontosan jól látod a helyzetet, és ezzel mi születik meg? A világ második szintén nagyon-nagyon-nagyon sikeres sztár gyógyszere.
2: Tehát egyiket szedjük a másikra?
3: Igen, tulajdonképpen egyiket szeded a másikat, tehát az egyik gyógyszerrel előállítasz egy olyan helyzetet, amit majd egy másik, megint csak nagyon költséges gyógyszerrel tudsz megoldani. Idézhetek üvegtigrist?
2: Ne, hát itt mindenki hülye, gondolom, hogy...
3: Itt mindenki. Jó, de ez a mesztelen igazság. És tudod, hogy ez 2024 óta ismert ez a kutatás. Nem mondják el az emberek, nem hallasz róla. Persze elérhető, nem titkos semmi, de ez szomorú. Sajnos azt ki kell mondjuk, hogy az egészségügy iránytűjét azért fogalmazzunk úgy, hogy nem az vezeti, hogy mi a legjobb az embereknek, hanem üzleti megfontolások, ösztönző ilyen struktúrák.
2: Jó, Gyula, ez amióta a világ, azért ez mindig pénzvezérelt ágazat volt, ezt tudjuk mindannyian. De az már más kérdés, hogy azért óriási mondani valója van, meg sztória van, meg marketingje van. Ezért lényeges az, hogy néha az embernek ugye sajnos látni kéne, vagy olvasni kéne tudni a sorok között, de most már annyira bonyolultá vált, hiszen ezeknek a leírásoknak tök hiteles a mondani valója, tele vannak olyan információkkal, olyan szavakkal, olyan kifejezésekkel, amiket egy átlagember nem ismer, hát itt jön az orvosi felelősség.
3: Egyrészt, másrészt az a legnagyobb probléma, hogy az egészségügyi protokollok, és ez amíg az egyetemi oktatásban is benne van, azok a legkevésbé sem segítik a túlsúlyos embereket. Tehát én ott tanultam, elvileg mindent tudtam, hogy magamat rendbe tartsam, mert lettem 140 kiló, mikor már 70 kilónál meg akartam pékezni a súlynövekedésre. Mert nem tudtam lefogyni az akkori tudásommal, újra tanultam a szakmám, és ledobtam 45 kilót, tehát ezen gondolkozzon el mindenki. De holnap meg még érdekesebb dolgokat fogunk mondani, és holnap ezt a témát egyébként lezárjuk, de nagyon érdekes tűzijátékkal fogalmazunk.
2: Oké, okay. Hát hogyha még ezt lehet fokozni, megpróbáljuk. Köszönjük szépen, doktor úr, holnap pedig megint hívunk, jelentkezünk. Jó pihenést kívánunk, szia!
3: Szervusz!

0: Rövidesen 9 óra, mint egy 10 perc múlva, és az ügyesebbek ilyenkor azért már félig meddig gondolkodnak azon is, hogy mi legyen az ebéd. Ha még nem döntött el, akkor egyen halat, akár zsírosabbat, például lazacot, vagy pedig heringet, vagy makréla, ezek omega 3 zsírsavakban gazdagok, és fontosak a szív és érrendszer egészsége szempontjából, és szerepük van az agyműködésben is, szóval még segít majd a nap további részében, a délutáni munkavégzésben. Az a legjobb, hogyha nem mindig ugyanazt a halfajtát választjuk, érdemes váltogatni a zsírosabb és a soványabb halak között, így változatosabb lesz majd a tápanyag bevitel is, és a hal pedig akkor tud igazán hasznos része lenni az étrendnek, hogyha nem alkalmi fogás, hanem visszatérő elem. Azt mondják, hogy heti 2-3 adag az kellene, és ez nem egy diéta, hanem egy egyszerű, hosszú távon fenntartható étkezési szokás. Hát mi magyarok hajlamosak vagyunk sokszor karácsonyra letompítani az egész éves halfogyasztást egy jó halászlével, meg egy paprikás lisztben forgatott ponypatkóval. Hát ezt nem csak karácsonykor érdemes élvezni, hanem akár még így május 14-én is. Egy finom halebéd az jól jöhet, mert nem csak hogy finom, hanem rendkívül egészséges is. Mi lesz az ebéd? Meséljenek, ha van valami különleges fogás már a fejükben, vagy pedig megnézték Nyíregyháza menü ajánlatait. Meséljenek, mit választottak, bestfmnyiregyhaza.hu, írhatnak üzenőfalunkra, addig pedig zene, és mindjárt Andrea friss hírekkel. Pontban 9-kor ez a Best reggel.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Fordvagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
5: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
6: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. 2 napos erdész verseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretett Szolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalórendházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A 2 napos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről 2-2 fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt. A tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a 2. érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a Nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra

Programtippek már a hétvégére, használjuk ki okosan és tartalmasan az előttünk álló napokat. Például pénteken szeretettel várják önöket az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra a városalapítók szobránál, hiszen a városnap már pénteken, vagyis holnap délután 4 órakor ezzel a megemlékezéssel elstartol. A maga pedig a szórakozás és buli része a másnapján lesz, ugye szombaton a Kossuth téren, ahol a színpadi produkciók majd 10 órától indulnak, a város születésnapi tortáját délután 4 órától lehet majd megkóstolni, a sipkai sok mindent beleadnak, és este 7 órától pedig majd Vétek koncert lesz, szintén a Kossuth téren. Jó alkalom lehet a ruhatár cserére a Baba Börze, ami szintén ezen a hétvégén lesz majd vasárnap reggel 6 és délután 2 óra között Nyíregyházán a búzatéri piacon. Természetesen a látogatók részére a belépés most is ingyenes.

0: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
1: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, ahogy arról korábban már beszámoltunk, május 15-én és 16-án rendezik meg a Városnapokat Nyíregyházán. Az idei programsorozat több jubileumi testvér és partnervárosi kapcsolat előtt is tiszteleg. Ungvárral 35 éves, Zsesovval 30 éves, míg Gorlicével és Szentpöltennel 20, illetve 25 éves együttműködést ünnepel a város. A Városnapokra mind a négy település delegációja elfogadta a meghívást. A szombati programok egyik látványos eleme lesz a 3500 szeletes várostorta felvágása a Kossuth téren 16 órától, amely a hagyomány és a modern gasztronómia különleges találkozását ötvözi, az estét pedig 19 órától a Vétek koncertje zárja. Dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a térség településeinek vezetőivel, partnereikkel és a szervezőkkel közösen sajtótájékoztatón ismertette a 2026-os Bringa Piknik részleteit. A rendezvényt idén már 9. alkalommal rendezik meg, a mezőny május 23-án 9 óra 39 perckor indul a nyíregyházi Kossuth térről Tokaj felé. Az elmúlt években több ezer kerékpáros teljesítette a nyíregyháza Tokaj távot, a résztvevők között pedig nem csak helyiek, hanem az ország más részeiből és külföldről érkezők is vannak. A bringásokat idén cirkuszi hangulat várja a Tokaji Fesztivál katlamban. Artisták, bohócok, bringás bemutatók és zenei programok színesítik majd az eseményt. És ha már programajánló, idén is megrendezik a pünkösdi sokadalmat a Sóstói Múzeumfaluban. Május 24-én és 25-én a látogatók felelevenítik a régi falusi pünköst hagyományait, többek között a pünkösdi királyválasztás népszokásait is bemutatják. A skanzen portái megtelnek élettel, a mesterek visszaköltöznek a műhelysorba, a kemencékben pedig folyamatosan sülnek a hagyományos keltészták. A programot kézműves foglalkozások, népi játékok, helyi termékek vására, lovaskocsikázás és táncmulatság is színesíti. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
0: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi városházáról minden héten.
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
3: Jöttem, mint egy hurikán. Láttam minden éjszakát.
2: Igen, mindenből a legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Viszonylag sokat halljuk a szirénna szót a városban, hogy milyennek az oka és milyen események voltak, megtudjuk ma reggel is Rutkai Dér Vivientől. Jönnek a katasztrófa védelmi hírek. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ha műszaki mentésekről van szó, akkor általában közúti balesetekkel kapcsolatos tűzoltói beavatkozások jutnak eszünkbe, de ebbe a kategóriába sorolandók például a sérült fák ágak eltávolítása is. Tegnap ilyen esetek voltak térségünkben, ugyanis lehasadt és veszélyt jelentő faágakat távolítottak el a Máté-Szalkai és Nyíregyházi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel, létraszer segítségével Nyírkátán a Hodászi utca elején lévő templomkertben. A nagyecsedi önkéntes tűzoltók szintén lehasadt faágakat távolítottak el településeken a Központ utcai bölcsőde udvarán. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot kívánunk mindenkinek.
0: Köszönjük szépen a híreket, és nyugodt napot nektek is, szia!

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss útinformációk a főtaxiton. Nyíregyházán a Dohány utcán hibafeltárás miatt útszűkület és sebességkorlátozás várható. A Vasvári Pál és a Stadion utcán folytatódnak a munkálatok, jelzőlámpás irányítás mellett közlekedhetnek. A Ferenc körúton és az Erdősoron figyelmesen vezessenek, sáv eltolásos forgalom korlátozás van érvényben. Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás, Mírjas miatt körforgalom építés miatt sebesség és forgalom korlátozása lehet számítani. Vezessenek óvatosan, további szép napot, kellemes rádiózást és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.

amennyiben még nem indult volna sehova, mert ma egy ilyen ráérősebb csütörtök van. Úgy lépjen majd ki az ajtón, hogy tegye fel a napszemüveget, mert hogy élvezhetjük egész nap a napfürdőzés, szikrázó napsütés várható ma Nyíregyházán, csapadékra nem kell készülni, és 19 fok lesz majd. Holnap pedig, amire készülünk, az nem más, mint a nagybetűs hétvége, szóval péntek reggel folyt köv, addig is mindenkinek minden jó, sok sikert a csütörtöki naphoz, válasszon minket a nap további részében, és maradjon a Best-tel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van telked? Építkezz jó áron. Anikó Készházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól. Kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Készházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókészházak.hu.
2: Május 16-án nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk május 16-án Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
3: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai Prémium Lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
4: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
5: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Kezdődik a harc a szúnyogokkal. 50 éves a nyíregyházi pedagógiai szakszolgálat és elismerő oklevél a zajnak. Kovács Rádai Andrea vagyok. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten légi gyérítés zajlik a vízpartok területén. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
7: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárva gyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
6: 50 éves idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei pedagógiai szakszolgálat, nyíregyházi tagintézménye. Órik Attila önkormányzati képviselőt, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökét arról kérdeztük, mit jelent a város számára a gyerekeket fejlesztő intézmény.
8: Most egy változó világban élünk, és hogyha az ember nyitott szemmel jár, tudja azt, hogy rengeteg probléma van az iskolákban olyan gyerekekkel, akik egyrészt hátrányos helyzetből érkeznek, másrészt olyan bajjal születtek, vagy olyan gondjuk lehet, mint a matematikai készségnek a hiánya, olvasási, írás készség, és hát nyilván a szakszolgálatnak azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van, hogy irányítson, hogy fejleszten, hogy segítsen, hogy megpróbáljon egy esélyegyenlőségi szituációt teremteni.
6: Elismerő oklevelet vehetett át az Ajanna Technikum és Kollégium az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny záró rendezvényén, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által szervezett programon a versenyen szereplő tanulók eredményes felkészüléséért és felkészítéséért járó elismerést Vargáné Nemes Ildikó igazgatónő vette át. A program részeként Illés Ilona szakmai igazgató helyettesnő előadása keretében az OSTV középdöntőjével és döntőjével kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta a szakképzési intézmények szemszögéből. Híreink végén a várható időjárásról. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Köszönjük, Andi, a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra nagyon kellemes, szép csütörtök délelőttöt kívánok. Május 14-én Bonifác napján Szendi Hajni vagyok, és itt a Best FM-en mindjárt jön a névnaptár, aztán folytatjuk a beszélgetést Maglóczki Tibor kutyatrénerrel. Kutyák, zajok, ez lesz ma a téma.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best FM.

Május 14-e van, és bizony-bizony ma a bonifácokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A bonifác egy latin eredetű név, és a bonifáciusból jött létre. Jelentése jósorsú, jótevő, jóindulatú. A név a latin jó és a fátum sors szavak összetételéből ered. A bonifácok csak és kizárólag május 14-én ünnepelhetnek. Persze vannak híres bonifácok, és hát a legismertebb Szent Bonifác, aki körülbelül 675-től 754-ig élt. Egy angol szent származású misszionáriusról van szó, a németek apostola volt, eredeti neve pedig Winfried volt. A pápától kapta a Bonifác nevet, amikor a frank területen kezdett hittérítő munkába. 754-ben mártír halált halt, tiszteletét különösen Németországban és a katolikus egyházban ápolják, neve szerepel a római katolikus szentek között, és egyébként a Bonifác úgymond a fagyos szentek egyike, mert hogy három fagyos szent van, Pongrác május 12, Szervác május 13, és Bonifác május 14. A néphit szerint ekkor gyakran fordul elő hirtelen lehűlés vagy fagy, ami veszélyes lehet a veteményesekre. A Bonifác Magyarországon egy ritka névnek számít, klasszikus régi név, amely manapság inkább vallásos vagy hagyományőrző családokban fordul elő. Természetesen külföldön is azért vannak bonifácok, más névalakban, angolul boniface, németül bonifát, de az olaszok és a franciák is használják.

0: fél a kutyánk a vihartól, a zajoktól, a tűzijátéktól, a petárdától, ezek az időszakok nem egyszerűek az életünkben, ő szétesik, meg mi is. Éppen ezért kérdeztem erről a témáról Maglóczki Tibor kutya kiképzőt, ma befejezzük a téma boncolgatását. Van egy ismerős, aki azt mesélte, hogy ő szilveszter napján délután 5-6 óra körül beszáll az autóba, berakja a kutyát a boxba, főhangosítja az autóba a zenét, és akkor ők így elindulnak kocsikázni. És akkor így hajnal 3-ig így nyomják, mert hogy
1: ez is jó megoldás, hogyha szeret vezetni az ember, a kutya szereti az autót, ez is lehet jó megoldás.

0: utána szépen hazamegy mindenki, egészségügyi séta, pisik aki, ha valaki úgy eteti a kutyát, még adhat neki most is enni, de ha nem kap enni, az sem probléma. És amikor mondjuk megjelennek az első dúrogtatások, akkor az így előkészített, már lefárasztott kutyát, már jól lakott kutyát, egészségügyi dolgát elvégezte a kutya, stb. Na, megjött az első petárdahang, na gyere a helyedre, és betesszük a boxba, beülünk mondjuk a tévé elé, vagy elindítunk egy filmet, hangosabban, mint az átlag.
1: Igen.
0: És akkor otthon el vagyunk nyugodtan, a kutya pedig a saját helyén van, amit már megszokott, mert rendszeresen szoktuk használni a boxot. Ugye, és akkor nem az van, hogy keres magának a lakásban valami olyan helyet, ahová be se tud bújni, de a box az egy zárt tér, amit ismer a kutya, és ott sokkal könnyebben átvészeli.
1: Akkor az azt is érmény, például mi nem szoktunk a lakásban boxot használni, de az autóban rendszeresen, hogy akkor esetleg ki lehet próbálni azt is, hogy egy ilyen időszakban beviszi az ember a boxot a
0: így van,
1: lakásba, vagy bejön, vagy nem. Egy záró kérdés itt a hanghatások kapcsán, hogy ugye sok kutyással beszélgetek, van, aki azt mondja, hogy ők onnan tudják, hogy másnap vihar lesz, hogy az ő kutyájuk már előző nap nem sétál, érzi a légköri változásokat. Én pedig azt tapasztaltam, hogy amikor vihar van, vagy pláne szilveszter, akkor utána napokig a kutyám spiccen van. Tehát nem akar kimenni este már pisilni, minden zajra odafigyel, hogy kell az idegrendszernek egy idő, amíg rendeződnek az ilyen félős kutyák?
0: Így van, tehát az idegrendszer az ki tud fáradni. Méghozzá nagyon ki tud fáradni, és ugyanúgy regenerációra van szüksége, mint mondjuk az izomzatunknak.
1: Aha.
0: Tehát az idegrendszer az is egy, ugye benne van a nevében, egy önálló rendszer is. Nyilván mindennel összefüggésben van, de megvannak a sajátos működési szabályai, úgyhogy az idegrendszer terhelhetőségéről is szoktunk beszélni. A terhelhetőséggel meg együtt jár a kifáradás is. Tehát az idegrendszer ki tud fáradni. És ha ezt észreveszünk a kutyán, akkor nyilván pihentetni kell, hogy regenerálódjon a
1: kutya. Tehát akkor ne adjunk neki feladatokat, ne kényszerítsük bele olyan helyzetbe, aminek neki nem, éppen nem akarja.
0: Így van, tehát hogyha olyan szinten kifáradt mondjuk egy ilyen szituációtól, amiről beszélgettünk, ugye a túlerős hangoktól, pihentetni kell a kutyát.
1: Uh-huh. És ezt majd ő még érzi, nem? Igen. Hogy mikor lesz rendben? Tehát, hogy látni
0: persze,
1: fogjuk
0: ő jelezni rajta. Fogja. Ő jelezni fogja. És még visszakanyarodva, ugye az, hogy mennyire lehet szoktatni ezekhez a zajokhoz. Lehet szoktatni, de itt megint az van, hogy jól csináljuk, vagy nem jól csináljuk. Ugye a kiképzésben van két szó, habituáció, szenzitizáció. Ha ugyanazt az ingert adagoljuk egy kutyának, de megfelelő módon, akkor a habituáció ugye azt jelenti, hogy hozzászoktatjuk. Ezért megtanulja elviselni. Ha túllőünk a célon, ugyanazt csináljuk, mint az előbb, csak sokkal nagyobb dózisban adagoljuk ezeket az ingereket, akkor pont az ellenkező hatást fogjuk elérni, mert a kutyát érzékenyé tesszük erre, és lehet, hogy eddig jól reagált a kutya, vagy csak kicsit reagált, de ha én túlzásba viszem ennek az ingernek az adagolását, akkor egyre jobban érzékenyé teszem a kutyát. Tehát ez nagyon fontos, ugye a fokozatosságával, a kiképzésben, a nevelésben mindig, és ez, amit nagyon figyelembe kell vennünk, hogyan szoktatom hozzá, és ez nagyon fontos, hogy a kutyának mindig az adott reakcióját, az adott ingerre, azt figyelembe kell vennem, és ha jó, akkor jó úton járok, ha nem jó, akkor változtatnom kell valamit, villám gyorsan, vagy éppen befejezni. Jó, hogy ne az ellenkező hatást érjen
1: el. Ez nagyon fontos, amit mondtál, igen, hogy jót akar az ember, de lehet, hogy pont az ellenkezőjét éri el.
0: Igen, tehát ezért kell a tapasztalat, és a kutyának minden reakcióját egyből le kell reagálnom, és amit mondtunk, hogy gyors döntést kell hoznom, ez most jó volt, vagy nem volt jó. Ha jó, akkor erősítem, ha nem, akkor leállok, vagy elindulok, keresek egy más alternatívát, és úgy viszem tovább, jó? De ha rossz reakciót kapok a kutyától, akkor nem szabad tovább folytatni.
1: Jó, hát ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos szerintem, amit mondtál. Nagyon sokat tanultunk. Hát remélem, hogy sok gazdinak adtunk segítséget a nehéz napokon, zajok, viharok, szilveszter. És hát legközelebb pedig egy olyan kis minisorozatba kezdünk bele, amikor bizonyos kutya típusokat fogunk vizsgálni. Például a kolerikus fajtáról lesz majd az első ilyen részünk, az a kutyafajta, a kolerikus, aki ingerlékeny és féktelen típus, de van mozgékony, nyugodt, gyenge, lassú, szóval sokféle típusú kutya van idegrendszeri szempontból. Legközelebb ezekkel folytatjuk. Tibi, nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen.

Árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is

Május 14-e van, és ma ünneplik a névnapjukat a Bonifácok. Ugye a mai nap is időjósló nap, hiszen a Szervác, Pongrácz, Bonifác hármas szokott hozni fagyot. A néphit szerint május közepén a meleg idő ellenére előfordulhatnak hirtelen lehűlések, vagy akár talajmenti fagyok is, amelyek veszélyeztetik a frissen ültetett növényeket. A három fagyos szent után viszont már nyugodtabban lehet palántát ültetni, veteményest kezelni, mert a népi mondás szerint Pongrácz, Szervác, Bonifác, mint fagyos szent, hozzánk még fagyot hoznak, ha akarnak. Május 14-e van a méltóság teljes öregedés napja. A nap célja felhívni a figyelmet az idősebb generáció társadalmi szerepére és arra, hogy az öregedés nem veszteség, hanem érték, hangsúlyozza az idős emberek tapasztalatait, bölcsességét, jogait, és egyes országokban ma van a házasság világnapja. A május hónap a szerelemé, több országban, tehát nem Valentin nap hónapján tartják a szerelem ünnepét. Május 14-én sok helyen a világban megemlékezések zajlanak a házasságról, az intézmény fontosságáról. És akkor nézzük, milyen események történtek május 14-én. Meggyilkolták 4. Henrik francia királyt, mindez 1610-ben történt. Egy férfi késelte halálra Párizsban egy vallási fanatikus. A király igyekezett enyhíteni a vallási ellentéteket az országban, különösen a katolikus és a protestáns hívők között. 1598-ban ő adta ki azt az ediktumot, amely vallásszabadságot biztosított a protestánsoknak. Ez sok katolikus számára elfogadhatatlan volt. Halála hatalmi vákumot, zavart idézett elő. Ezen a napon adták be az első himlőoltást, ez sem most volt, 1796-ban. A brit orvos Edward Jenner ezen a napon beadta az első dokumentált védőoltást a himlő ellen. A kísérletet egy 8 éves fiúval végezte el. Jenner a tehén himlő enyhe lefolyását használta fel arra, hogy immunitást alakítson ki a halálos fekete himlővel szemben. Ez a lépés forradalmasította az orvoslást és az oltások fejlődését. Ezen a napon jött létre Izrael. Izrael első miniszterelnöke David Ben-Gurion május 14-én kiáltotta ki az állam függetlenségét. Ez a nap a héber naptár szerint jár hónap 5. napja volt, amely ma Izrael függetlenségi napja. Aláírták a Varsói szerződést 1955-ben. Ezen a napon a szocialista országok katonai szövetségét írták alá. Ez volt a Varsói szerződés. A célja a Szovjetunió vezetésével a NATO ellenpólusaként szolgálni. Tagjai között volt Magyarország is. Május 14-én 1973-ban nyilvános meghallgatások kezdődtek a Watergate botrány miatt, amely Richard Nixon amerikai elnök lemondásához vezetett. A közvetítést élőben nézhették a tévénézők milliói, ami új korszakot nyitott a politikai átláthatóságban. A botrány a Demokrata Párt Washington irodájának lehallgatásával kezdődött. És akkor nézzük, kik azok a hírességek, akik május 14-én születtek. Itt van George Lucas, a Star Wars és az Indiana Jones sorozatok megalkotója, 1944-ben született. Az amerikai vállalkozó, a Facebook alapítója is ünnepel, Mark Zuckerberg, 1984-ben született május 14-én. Cate Blanchett, a gyönyörű ausztrál színésznő, aki már Oscar-díjat is kapott, 1969-es. David Byrne, 52-ben született, ő egy skót-amerikai színész és a Talking Heads frontembereként vált ismerté, és ma ünnepli a születésnapját az amerikai súlylökő is, Perry O'Brien, 1932-ben született ezen a napon, kétszeres olimpiai bajnok, és ráadásul forradalmasította a súlylökés technikáját is. Isten éltesse az ünneplőket!

Jönnek a hírek hamarosan, itt a Best FM-en, előtte még közlekedünk. Jó ütemben halad a körforgalom képítése Nagyszállás térségében a Nagykáló felé vezető úton. Csak úgy, mint az északi város részen, ahol a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat váltakozó irányban. Közművezeték helyreállításán dolgoznak a város több pontján, valamint a főutak mentén patkarendezési, árok tisztítási munkák zajlanak. Tartsuk a kellő oldaltávolságot, jó utat!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
5: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
6: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
7: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Hétvégén ismét városnapok. Botra fel, séta az egészségért és elismerés a Kisvakon tábornak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük. A városnapok keretében pénteken ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére, szombaton pedig színes programok várják az érdeklődőket a Kossuth téren, mondta Kovács Ferenc polgármester.
9: Azt ünnepeljük, amiből Nyíregyháza létrejött, és ami ma Nyíregyháza, és amire a jövőnket alapozhatjuk. Hagyományainkat, az értékeinket, a közösségeinket, azt az összefogást, azt a hangulatot, amit az itt élők teremtenek saját maguknak, amely én azt gondolom, hogy igazi otthon. Honokká válik a város. Akik ide jönnek hozzánk, turisták, azok ezt mindig észreveszik. Itt általában több generáció összejön. A város különböző pontjaiból, különböző városrészekből, hát leginkább a város tortája az, ami akkora ide vonz mindenkit. Most is egy 3500 szeletes tortát készítettek a sikkaison.
8: Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-án az ország 26 pontján, köztük Nyíregyházán is csatlakozhatnak az érteklődők. A Bújtosítónál várják majd a résztvevőket. A program részeként vércukor és vérnyomásmérést is végeznek. A szervezők a Nordic Walking séta előtt és után is elvégzik a vizsgálatokat. Így a résztvevők azonnal megtapasztalhatják a mozgás jótékony hatásait. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a civilizációs népbetegségekre és a testmozgás fontosságára. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletek elérhetők a szervezet honlapján. Elismerés az elmúlt 35 évért. A Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma oklevelét vehette át a Kisvakon tábor, írja nyíregyháza.hu. Az elismerés kisiskolások képességfejlesztéséért és tehetséggondozásáért, versenyek és nyári táborok szervezéséért vehették át. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Legközelebb délben jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en. Szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Hamarosan googolunk majd, hogy csökkentsük a vérnyomásunkat, aztán folytatjuk az inkontinencia témakörét is.

sokak küzdenek magas vérnyomással, és most a British Journal of Sports Medicine nevű folyóiratban kutatók tettek közzé több tanulmányt, és ezek összesítése állítólag azt igazolja, hogy létezik egy a vérnyomást természetes módon csökkentő, bárhol, bármikor, különösebb előkészületek nélkül elvégezhető izometrikus gyakorlat. A szakemberek meggyőző érveket szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy az úgynevezett izometrikus gyakorlatok jótékony hatást gyakorolnak a szív- és érrendszerre, sőt, általuk természetes úton, gyógyszerek használata nélkül csökkenthető a vérnyomás. Vannak persze más típusú gyakorlatok, például a súlyzózás, amelyek szintén jó választásnak bizonyulnak, ha a vérnyomás szinten tartása a cél. Ám ezek mégsem olyannyira hatékonyak, mint az izometrikus mozgásformák. Utóbbiak főként azok számára jelenthetnek kitűnő alternatívát, akik bizonyos fizikai korlátokból fakadóan nem vagy csak nehezen tudják beiktatni mindennapjaikba a heti legalább 150 percnyi közepes intenzitású mozgást, tehát heti 150 percről van szó, nem napiról. A szakemberek egyöntetű véleménye szerint ugyanis a fizikai aktivitásnak ez a szintje már komoly egészségvédő hatással jár együtt. No hát lássuk, melyek azok a rendkívül egyszerű, bárhol, bármikor megismételhető gyakorlatok, amelyek a kutatók szerint tényleg megnyugtató módon csökkentik a vérnyomást, és még az általános egészség fellendítéséhez is hozzájárulhatnak. Na hát nyissunk akkor az első gyakorlattal, ez a fali guggolás a szünetekkel együtt átlagban szűd negyed óráig, tehát 14 percig tart. 2 perc guggolás után ugyanis érdemes beiktatni 2 perc szünetet, és aztán az egészet meg kell ismételni tetszőleges alkalommal, de legalább 2-3-szor. A szakemberek szerint a gyakorlat hosszú távon 10 higanymilliméterrel csökkentette a szisztolés és 5-tel a diasztolés vérnyomást. A szakemberek arról is beszéltek, hogy ők úgy vélik, az általuk levont következtetésekből kiindulva érdemes volna új iránymutatásokkal előrukkolni az érintett gyakorlatokra vonatkozóak, amelyek szétfeszítik az aerobik jellegű mozgásformák kereteit. Megfigyeléseik során a szakemberek 270 randomizált, kontrollált vizsgálatot fésültek át, melyeknek összesen több mint 15 ezer résztvevője volt. Ezt követően arra voltak kíváncsiak, miként befolyásolja a vérnyomást 3 izometrikus gyakorlat. A kézi dinaméter megszorítása, a lábhajlítás és a már említett fali guggolás, tehát innen indultak ki, és aztán rájöttek, hogy bizony-bizony a fali guggolás lesz a jó. A tudósok szerint az izometrikus gyakorlatok jelentékeny mértékben segítik a vérnyomás csökkenését, a jövőben akár terápiás eszközként is szolgálhatnak majd. Na, csináljunk akkor ilyen guggolásokat.

0: stressz inkontinencia és az ölcs, a sürgető vizelési ingeres inkontinencia. A stressz itt a nyomást jelenti, mindenütt itt a hasüri nyomást jelenti. Ha a hasüri nyomás fokozódik, ezt klasszikusan akkor, ha valaki nevet, nagyobb súlyt emel, például idősebb hölgyek unokáját fölemeli, kertészkedik, lépcsőn jár, föl kell az ágyból, mind-mind haspréssel végezzük ezeket a mozdulatokat. Ha fokozódik a hasüri nyomás és csökken a kifolyásnak az akadályozottsága, magyarul nem tudja annyira zárni a húgyhólyagot, akkor a vizelet elfolyik. Ez a klasszikus stressz inkontinencia. A sürgető vizelési ingeres inkontinenciáról akkor beszélünk, hogyha a vissza nem tartható vizelést nagyon-nagyon erős inger előzi meg. Alapvetően a kialakulása az oka mind a kettőnek más, és alapvetően a kezelése is más. A stressz inkontinenciának, mivel mechanikus az ok, a kezelése is mechanikus. Az ölcs a sürgető vizelési ingeres inkontinenciánál nincsen mechanikus ok nagy valószínűséggel, a kezelés is általában gyógyszeres, nem mechanikus, nem műtétes, nem egyéb segédeszközös kezelés.
1: De ez a sürgető vizelési inger, amit most mondott, hogy például gyógyszerrel is kezelhető, akkor ez azt feltételezi, hogy egy kúra után el is múlhat?
0: Ez csak gyógyszerrel kezelhető, és ennek a legenyhébb klasszikus formája az, hogyha valakinek fertőzése van, alsógyúti fertőzése van.
1: És azt akkor azt érzi, hogy szaladni kell.
0: Így van. Ez egy párnapos antibiotikus, nagyon-nagyon jól megválasztott antibiotikus kúrával már kezelhető, de van akinek, és ez a klasszikus életkori sajátosság, amikor a változókor, a menopauza környékén jön elő, akár az egyik, akár a másik panasz, a rosszabb változat az, hogyha mind a kettő.
1: Ja, hogy olyan is van, hogy kombinálódik?
0: Igen.
1: Fú, ez nem hangzik jól. Szaladni kell, meg még nem is tudja tartani az ember, szóval azért ez...
0: Így van.
1: Mikor kell már a műtét például a stressz inkontinenciánál, hiszen ha bemegyünk egy patikába, egy drogériába, akkor látjuk, hogy inkontinencia betétek vannak a legkülönfélebb méretekben. Tehát gondolom az elején még ez akár így is kezelhető?
0: Ez egy érdekes kérdés. Szerintem az inkontinencia nem feltétlenül kezelendő. Az inkontinencia nem jelent egy egészségromlást. Tehát nem olyan, mint például egy daganatos betegségről beszélünk, hogy egy infarktusról, határozott orvosi javallat van arra, hogy igen, ezt most kezelni kell, ezt kell csinálnunk, vagy azt kell csinálnunk. Az inkontinencia nem egészségromboló hatású, viszont a komfortérzést azt jelentősen lerombolja. Ha valaki nem tud kimenni az utcára, mert úgy érzi, hogy a betétnek más szaga van, ha nem tud elmenni családi környezetbe egy hosszabb ebédet megenni a családdal, moziba, színházba menni, akkor ennek nagyon-nagyon romboló hatása van. Viszont az élethelyzet az mindenkinek más. Más annak a 80 éven túli vidéki hölgynek, aki még kimegy a kertbe úgy, hogy egy betéttel el van egész nap, mint annak a 40-es éveiben járó, aktív életet élő hölgynek, aki tornádi sem tud elmenni, mert az a néhány csepp vizeletvesztés is zavarja. Tehát az alaphozzáállás az kell, hogy legyen, hogy azt kell kezelnünk, amit a paciens szeretne. Ha ő neki elegendő az egy-egy betét naponta, akkor nekünk azt kell felajánlanunk, és abban kell segítenünk, hogy ahhoz hozzájusson. Ha ő neki ez nem megfelelő, mert ennél is jobb komfortérzetet szeretne, akkor el kell vinnünk olyan kezelés irányába, amivel tudjuk neki biztosítani ezt a jobb komfortérzetet.
1: Mert hamarosan fogunk majd erről is beszélgetni, de hogyha már az inkontinencia betétek szóba kerültek, ezeket támogatja a TB, vagy nem?
0: Nagy részüket igen. Igen, ehhez kell egy szakorvosi javaslat, elég hosszú a lista, urológus, nőgyógyász, ideggyógyász, rehabilitáció szakorvos, és még jó néhány szakorvos adhat ki ilyen javaslatot, ami alapján a házi orvos hosszabb távon, a 2 éves javaslat alapján akár 2 évig is felírhatja 3 havonta megfelelő mennyiségben, meghatározott mennyiségben a betegséget.
1: De most, amit felsorolt, mindegyikkel, vagy elég egy szakorvos?
0: Elég.
1: Na azért, mert mondom, ennyit végigjárni inkább, akkor megveszik. Rendben, köszönöm szépen, akkor hamarosan egyéb kezelési módokról lesz szó, folytatjuk. Meg.

További tartalmas szórakozást kívánok, Sandy Hajni vagyok, és George Lucas-szal foglalkozunk, hiszen ő a messzi-messzi galaxis megálmodója. Van egy férfi, akinek gyermekkori álmai egy egész bolygó képzeletét ragadták magukkal. Ő George Lucas, a Star Wars atya, a hollywoodi új hullám egyik legnagyobb hatású filmes zsenie, akit május 14-én hozott világra a sors 1944-ben egy kaliforniai kisvárosban. És ki gondolta volna, hogy ez a szemüveges, csendes fiú, aki gyermekkorában megszállottan épített autómodelleket, egyszer saját univerzumot teremt. Fiatal korában egyébként autóversenyző akart lenni, de a súlyos baleset miatt erről le kellett tennie. A kórházi ágyon fekve új álmok kezdtek kialakulni benne. Filmek, képek, hangok, történetek. Beiratkozott az egyetem filmiskolájába, különc stílusával nagyon gyorsan kilógott a sorból. Képzeletét nem kötötték a földhöz. Míg mások romantikus drámákat forgattak, ő már akkor intergalaktikus csatákat álmodott vászonra. 1971-ben megalapította a saját stúdióját, a Lucasfilmet, és hamarosan megszületett a kisfilm, amely örökre megváltoztatta a mozit. Ez volt 1977-ben a Star Wars. A stúdiók egyébként, ahogy lenni szokott, kezdetben kinevették űr, operát, robotokat, egy medvére hasonlító pilótát, ezt szeretnél a filmvászonra tenni, csak csóválták a fejüket, aztán jött a bemutató, és a világ felrobbant. Lucas új filmnyelvet hozott létre, ahol a mitológia, a sci-fi és a kaland találkozik. Olyan karaktereket adott a világnak, mint Luke Skywalker, Leila hercegnő vagy Darth Vader. De Lucas nem csak történetmesélő volt. Ő volt a technológiai forradalom egyik élharcosa a filmiparban. Alapítója a híres Industrial Light and Magic stúdiónak, amely új szintre emelte a vizuális effekteket. Az ezred fordulón visszatért a Star Wars univerzumhoz és megalkotta az előzmény trilógiát is. Ezek vegyes fogadtatásba részesültek, de pénzügyileg óriási sikernek bizonyultak. 2012-ben aztán eladta a Lucasfilmet a Disneynek nem kevesebb, mint 4 milliárd dollárért. George Lucas ma már főleg háttérből figyel, mecénásként támogat oktatási és művészeti projekteket, és elvonultan él a feleségével. A gyermek, aki galaxisokról álmodott, végül valóban megváltoztatta a világot, legalábbis a mi világunk látásmódját. Na, az idézet tőle származik, és ez így szól. Az álmok rendkívül fontosak. Nem tudsz megcsinálni valamit, ha csak el nem képzeled előbb.

Út önmagadhoz a Nyírségi Egészség Központ ezzel a címmel tart edukatív prevenciós szemléletű programot. Önismeret, stressz, belső egyensúly felnőtteknek, ezt ígérik hát ránk is fér. Egy interaktív előadás ez arról, hogyan kapcsolódik össze az önismeret, a stressz és a mindennapi belső egyensúly. Segít közelebb kerülni ahhoz, hogy mi zajlik bennünk, hogyan ismerhetjük fel, mire van szükségünk a kiegyensúlyozottabb működéshez. Egyszerű, a mindennapokban is használható szempontok és kapaszkodók a tudatosabb, nyugodtabb jelenléthez. A cél nem az, hogy mindig jól legyünk, hanem hogy egyre közelebb kerüljünk önmagunkhoz. Ezt mondta Hebb Bernadett előadó, aki tehát a Nyírségi Egészség Központba várja az érdeklődőket. Május 28-án Hebb Bernadett önismereti tanácsadó, család állító. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, részletek a bestefemnyiregyháza.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
5: A MAN Klíma a klíma specialista.
6: A klíma specialista.
5: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
6: A MAN Klíma.
5: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
6: shop.amanklima.hu.
7: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44
8: vagy pizzamafia.hu.
9: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. 2 napos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalóránházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A 2 napos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről 2-2 fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt, a tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a 2. érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a Nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd. Újra kellemes szép napot kívánok mindenkinek, Szendi Hajni vagyok. Az eper egy nagyon jó gyümölcs, én imádom, és hát ma már vannak olyan eper farmok, ahol csak robotok dolgoznak egy-két ember kíséretében. Hát kérem szépen, ez lehet az eper termesztés jövője. Mindjárt erről beszélgetek Friedrich Antal séffel, aki egy kiváló hűsítő desszer receptjét is elhozza.

0: családias, emberközpontú a gondolkodásotok.
1: Nagyon szeretem a rádiójukat. Nekünk a családnak ez a lételeme.
2: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Ma az ülő munkával foglalkozunk az életmód percekben, hát én is éppen azt végzem. Bizonyos foglalkozások erőteljesen hajlamosítanak egyes mozgásszervi problémákra és betegségekre. Nos, hát nézzük meg, mi a helyzet az ülő munkával és az azzal gyakran együtt járó betegségekkel. Bizonyos foglalkozások, az ülő munka is, akár otthon, akár az irodában vagy egy gépkocsiban elképesztő terhelést jelent a gerincoszlop számára. A gerinc eredendően kettős S görbülettel rendelkezik, a nyaki szakasz homorú, a háti domború, az ágyéki ismét homorú, majd a keresztcsont környékén megint domborodik. Ebben a helyzetben szépen egymás alatt sorakoznak a csigolyák és köztük a porckorongok. A terhelés egyenletesen eloszlik a teljes gerincoszlopon, így akár 100 évig is eléldegélhetünk egyenes és egészséges gerinccel. Amikor azonban leülünk egy székre, testtartásunk jelentősen megváltozik, a fejünk előre tolódik, a hátunk pedig egyetlen görbületet alkod, azaz megszűnik a fiziológiás kettős görbület. Ez a testtartás a hosszú évek során sokszoros terhelést ró a gerincoszlopra, és nyílegyenesen vezet ahhoz, hogy mozgásszervi megbetegedésünk legyen. Az ágyéki gerinc szakasz és jellegzetes betegsége. Az ülés közbeni fiziológiás homorú helyzet helyett az ágyéki szakasz domborodik. A csigolyák ebből következően elől közelednek egymáshoz, ezzel párhuzamosan a köztük lévő porckorongokra hátrafelé irányuló nyomó erő irányul. Az évek során lassan, de szinte bizonyosan kialakul így a porckorongsérv, azaz a porckorongok hátrafelé a gerincvelő irányába történő kiboltosulása. A nyaki gerinc szakasznak is vannak jellegzetes betegségei. A fej előre tolódása a nyaki csigolyákat terheli extrém módon. Gyakorlatilag ugyanaz a jelenség játszódik le, mint az ágyéki gerinc szakaszon, az előre helyezett fejtartás nyaki porckorongsérv melegágya. Mindezeken felül az EFT gyakran felelős a krónikus fejfájásért, szédülésért, az ingadozó vérnyomásért. Hogy miért? Az egymás felett álló csigolyák egy függőleges csatornát képeznek, ebben fut az az artéria, amely agyunkat táplálja friss vérrel. Ha azonban a csigolyák az előre helyezett fejtartás miatt nem egymás felett sorakoznak, hanem elcsúsznak egymáson, akkor beszűkül a csatorna, nem jut elegendő vér az agyba. Ez önmagában fejfájáshoz és szédüléshez vezet. Ha a szervezetünk érzékeli, hogy az agyba nem jut elegendő tápanyag, akkor megszólal a véscsengő, és annak érdekében, hogy a vér eljusson az agyba, megemeli a vérnyomást, és kialakulhat a jellegzetes ingadozó vérnyomás. Ha a betegség már kialakult, akkor feltétlenül forduljunk mozgásterapeutához. Ez esetben kizárólag a speciális korrekciós mozgásprogram vezethet eredményre, és ha időben észrevesszük a bajt, akkor könnyen elkerülhető a műtét. Ha azonban még nem alakult ki a betegség, akkor a megelőzés az nagyon fontos. Kérjünk meg egy mozgásterapeutát, gyógytornászt, hogy tanítson meg minket a helyes testtartásra, a helyes ülésre. Azt is meg fogja mutatni, hogy mely izmokat kell erősíteni, melyeket lazítani annak érdekében, hogy kialakuljon a helyes testtartás és ez rögzüljön. Mindig használjunk égpárnát ülés közben, amely egyenesen tartja a gerincoszlopot és nem engedi, hogy előre görnyedjünk. Ha kocsiba ülünk, akkor ott a deréktámasz az ágyi szakaszhoz, pontosan az ágyéki homorulatba kell tenni. Óránként mozgassuk át a nyakunkat, vállunkat, derekunkat, hetente legalább 3 alkalommal sportoljunk, mozogjunk 40 percnél hosszabb ideig. Ideális mozgás a természetes talajon való könnyű kocogás, kirándulás, túrázás, a gerincjóga, különösen a gerincjóga terápiás csoportos órák. Az edzőtermi gyúrás a gerincoszlop szempontjából nem jó sport, bizonyos gyakorlatok ugyanis többet ártanak, mint amennyit használnak.

0: lehet az eper jövője? Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Az én ismereteim szerint van a nagyüzemi termesztés, ahol fóliasátor, üvegház, meg ilyen óriási, nagyon strapapíló nemesített fajtákkal dolgoznak, meg vannak a kis prémium helyi termelők, amik szintén csak a sokkal kisebb fóliasátrakba ők szezonálisan tudnak termelni, közvetlenül azt a kis piacokra termelnek szed magad akcióval, tehát az egy kicsit emberközelibb eper, és talán még egy kicsit finomabb is, sőt biztosan, de azóta terjed a technika a forradalom rájött arra, hogy a vertikális farmok több szintesen is meg lehet oldani. A beltéri termesztést LED világítással pótolják, tehát az, amikor mint egy 10 emeletes házat gondold el, de csak falak nélkül, és egymás fölött 10 emeleten, 3 dimenzióban szétosztva, aztán különböző kis csővezetékeken vannak az eprek. Tehát ugyanazon a területen 10-szer annyit tud termelni. Aztán van a hidroponikus rendszerek, amikor nincs is talaj, hanem egyből csak egy tápanyagos folyadékban nő az eper. És ez létezik, működőképes.
0: Nem te gyűrva, jó.
1: Még föld sem hozzá, és ez egy teljesen automatizált rendszerrel. A páratartalomtól a hőmérsékleten a fényen keresztül figyelnek mindent, és a robotok, és robotizálva az egész. Tehát elméletileg is ebben a pillanatban gyakorlatilag is vannak már olyan farmok, hogy 4-5 ember működtet egy ilyen farmot, mert robotizálva van az egészre, automatizálva van, és minden működik rajta, tehát effektívűnek csak azt kell figyelni, hogy amikor jön a kamion, akkor kinyissa a robot automatikusan a kaput, hogy be tudjon állni a kamion, megpakolnak az eperrel, amit szinte emberi kéz nem érintett. Úgyhogy nagyon érdekes a jövő, viszont minél több ember van a földön, annál gyorsabban és annál többet kell termelni, és ez ezért is van. Itt most jön az, hogy akkor fenntartatónak kell lenni, tehát itt sokkal pontosabban tudják a vízhasználatot. Otthon az általában én is, meg mindenki össze-vissza locsolunk, annyi vizet hazarlunk, mint az állat. Itt milliliterre szinte ki van számolva, hogy nem pont ennyi folyadék kell, pont nem kap se többet, se kevesebbet, és működnek ezek a rendszerek. Hát, hogy ez jó vagy nem jó, nem tudom.
0: Szerintem nincs más választásunk, tehát sokan vagyunk, sok az éhes száj.
1: Így van, abszolút mértékben.
0: És biztos vagy benne, nem csak az epernél van ez így. Tehát, hogyha most elkezdenénk utána nézni a gabonát, kukoricát, bármit, persze.
1: Úgyhogy én ennek örömére végre adok egy édes desszert receptet is, egy gurmé desszert lesz.
0: Gurmé?
1: De nem akár miért, hanem egy eper szorbé bazsalikommal és citrommal. Tehát amikor egy nem fagylalt, hanem egy szorbé van készítve, mert ezt el tudjuk készíteni.
0: Aha. Hát Antikám, köszönjük szépen.
1: Nagyon szívesen.
0: Antiséf, az Amatőr Facebook oldalára kell kattintani a receptért.

Hogy így kimondom a mai babamama percek témáját, gondolom, hogy sokan így azt mondják, hogy mi van, mert hogy nem egy gusztusos téma ez, de mindenféleképpen fontos beszélnünk a féregfertőzésekről, mert hogy a cérna giliszta leggyakoribb. A féregfertőzések Magyarországon nagyon ritkán előforduló megbetegedések, sokkal inkább a fejlődő országokban gyakoriak. A fertőződés forrása általában a rossz higiénia, nem kellően átsütött húsok, állatok nem megfelelő tartása, a féregtelenítés elmulasztása, gyermekközösségekben a kézmosás elmulasztása lehet. Jellemzően kisgyerekeknél üti fel a fejét, felnőttek leginkább a fertőzött gyerekek közvetlen környezetében kapják el. Nos, a cérna giliszta leggyakoribb. A betegség jellemző tünete az alvászavar, nyugtalanság és a főleg éjszaka jelentkező végbélnyílás körüli viszketés. Ott ugyanis a cérna giliszták lerakják a petéket, és 4-6 óra alatt fertőzőképessé válnak, olyan gyorsan terjedhet a betegség. Nem megfelelő kézmosás, higiénia játszik szerepet a fertőződésben. Emellett nehéz azt is megakadályozni, hogy a gyerek a kezével oda nyúljon, ahova nem kellene, egy pillanat alatt utána már hátulról előre nyúl a szeméhez, a szájához, és sorolhatnánk, megvan a baj. Vakarázás közben a körme alá is beragadhatnak a peték, amelyekkel a lehető legkönnyebben adhatja tovább a megbetegedést, fenntartva ezzel a fertőzést. Igazolt fertőzés esetén a kezelés a gyermek életkorától függően mebendazol vagy albendazol hatóanyag tartalmú szájon át szedhető gyógyszerrel történik, melyet egy vagy szükség esetén 2 alkalommal kap meg a gyerek. Egyidejűleg kezelni kell a családtagokat és a szűkebb közösség tagjait is, tehát az óvodai csoportot, osztálytársakat, ha ez kiderül. A megelőzés kulcsa az alapos kézmosás, étkezés előtt, WC használat, pelenkázás előtt, után, 2-3 héten keresztül kiemelt fontos a gyakori ágynemű, pizsama, ruhamosás, játékok tisztítása, fertőtlenítése. Magyarországon előfordulhat orsóférgesség is, aminek azonban csupán 0,5% az incidenciája. Ez a megbetegedés is a féregpetéket tartalmazó fekáliával szennyezett élelmiszerrel, tárgyakkal, földdel terjed. A lenyelt peték a vékony bélben lárvákká alakulnak, ott átfúrják magukat a bélfalon, bekerülnek a véráramba, és elindulnak a máj és a tüdő felé. Ennek következménye lehet tüdőgyulladás, vagy a májban akár az epeutak elzáródását is okozhatják. Tünete lehet a köhögés, hidegrázás, láz, hasfájás, hányiger. Ráadásul köhögés során a garatból lenyelve ismét visszajutnak a vékony bélre az ekkorra már kifejlett férgek. A nagy nyilvánosságot kapó extrém férges esetek galantférgességről szólnak. Ezeket a férgeket a szarvasmarha és a sertés hordozza. A férgek lárvái betokozódnak az állat húsába. Rossz hőkezelési eljárás esetén ezeket, ha megesszük, már bennünk is van. Tehát nagyon fontos, hogy mindig jó minőségű, megfelelően hőkezelt húst fogyasszunk. Évek alatt komoly panaszokat okozhatnak hasfájás, hányinger, hasmenés, jellemző a fogyás, gyerekeknél a növekedési zavar. Legsúlyosabb esetben eljuthatnak a központi idegrendszerbe is, és ott betokozódva idegrendszeri tüneteket okozhatnak, például látászavart vagy görcsrohamokat. Tudom, hogy nem volt gusztusos a téma, de fontos volt róla beszélni.

Jönnek a hírek mindjárt itt a Best FM-en, de előtte még egy május 16-ai, tehát e hétvégi programról egy-két mondatot. Nyíregyházán az Állomás téren szervezik meg a második érkerti élménynapot. Érkeznek majd a Vidám Manók, Maninszki és Figaro, a Szabolcs Néptánc Együttes is fellép, valamint a Vox Együttes. Nosztalgia Kisvasút, Ugrálóvár, Arcfestés, Lufi Hajtogatás, Cukorágyú, Motoros Hajtány, Mozdonysimogató, Busz Simogató szerepel még a programban. Regisztrációhoz kötött események is lesznek, a vasútállomás irányító szobájának megtekintése, vagy éppen a vasúti járműjavító megtekintése. Hogy hogyan is lehet regisztrálni? Ez is ott van a www.bestfmnyiregyháza.hu weboldalon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 000004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Kezdődik a harc a szúnyogokkal. 50 éves a nyíregyházi pedagógiai szakszolgálat és elismerő oklevél a Zainak. Kovács Rádai Andrea vagyok. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten légi gyérítés zajlik a vízpartok területén. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
7: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napok van a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
6: 50 éves idén a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei pedagógiai szakszolgálat, nyíregyházi tagintézménye. Úrik Attila önkormányzati képviselőt, a köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottság elnökét arról kérdeztük, mit jelent a város számára a gyerekeket fejlesztő intézmény.
8: Most egy változó világban élünk, és hogyha az ember nyitott szemmel jár, tudja azt, hogy rengeteg probléma van az iskolákban olyan gyerekekkel, akik egyrészt hátrányos helyzetből érkeznek, másrészt olyan bajjal születtek, vagy olyan gondjuk lehet, mint a matematikai készségnek a hiánya, olvasási, írás készség, és hát nyilván a szakszolgálatnak azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van, hogy irányítson, hogy fejleszten, hogy segítsen, hogy megpróbáljon egyenlőségi szituációt teremteni.
6: Elismerő oklevelet vehetett át az Ajanna Technikum és Kollégium az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny záró rendezvényén, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által szervezett programon a versenyen szereplő tanulók eredményes felkészüléséért és felkészítéséért járó elismerést Vargáné Nemes Ildikó igazgatónő vette át. A program részeként Illés Ilona szakmai igazgatóhelyettesnő előadása keretében az OSTV középdöntőjével és döntőjével kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta a szakképzési intézmények szemszögéből. Híreink végén a várható időjárásról. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: Friss hírek, információk, 2 órakor jönnek majd újra itt a Best FM-en. További kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok. Ritka ronda időnk lesz, főleg vasárnap, mindjárt mondom a részleteket.

Szendi Hajni vagyok, mondom, hogy alakul a következő pár nap időjárása idehaza. Holnap fátyol felhők és erőteljes gomoly felhő képződés mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Több helyen az országban lehet zápor, néhol helyenként zivatar is. A déli-délnyugati szél is megélénkülhet időnként. Holnap 3-10 fokra ébredünk, délután 18-24 fok lesz. Szombaton nyugat-délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de a keleti megyékben még hosszabb időre kisüthet a nap. Napközben is több helyen lehet zápor, zivatar, majd a nap második felében kiterjedt, kiadós csapadékzóna húzódhat fölénk délnyugat felől. A légmozgás mérsékelt marad, de zivatarok környezetében lehetnek erős széllökések. Szombaton hajnalban 5-12 fokra ébredünk, délután általában 20-25 fok között alakulnak a maximumok, de a Nyugat-Dunántúlon pár fokkal hűvösebb lesz. Vasárnap sem menjünk biciklizni, mert hogy jó részt erősen felhős borult idő valószínű, sokfelé esővel, záporral, lesznek helyek, ahol újra zivatarral, kiadós csapadékra van esély vasárnap. Az északnyugati, északi, északkeleti szél elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon lehet erős vasárnap, akár viharos is, kifejezetten ronda időnk lesz a hét utolsó napján, délután 15-22 fokkal.

0: Jön a kalóriadó, dr. Takács Hajnalka, a dietetikus, itt van velünk a vonal túlvégén. Szia, Hajni!
1: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Ha bekapcsolom a tévét, azt látom, hogy tulajdonképpen folyamatosan egymást érik a különféle reklámok, amelyek az egészségünkkel kapcsolatosak, és ezek túlnyomó részben a gyógyszertári reklámok, ahol mostanában mindenféle vitaminokkal bombáznak minket, ha pedig bemegyünk egy patikába tényleg, akkor leesik az állunk. Ha fölmegyünk az internetre, olyan mennyiségű vitaminnal találkozhatunk, hogy őrület, és néha elkap minket a láz, hogy hát igen, hogy azt mondták, hogy attól szép lesz a hajunk, meg a körmünk, meg stb. Hogy te javasolsz-e olyan étrend kiegészítőket, amelyek ilyen specifikusak, tehát nem tudom, szelén, cink, vas, sorolhatnám.
1: Nagy jó kérdés, igen, annak, akinek szüksége van rá. Na, és akkor itt bontom ki a kérdést. Melyikre kinek van szüksége? D-vitaminra mindenkinek, mert nem tudjuk pótolni étkezés formájában. És gyakorlatilag egy egészséges embernek semmi másra nincsen szüksége. Egy változatos táplálkozásból minden vitamint és ásványanyagot tudunk pótolni. Óriási biznisz az étrend kiegészítő gyártás. Évente több mint 2000 újabb és újabb jön a piacra. És hát ígérnek mindenfélét, és ami az embereket kecsegteti, az a hozzátársított tulajdonság, illetve hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy mit eszünk, elég bekapni a kapszulát. Most ez az a probléma, hogyha nincs egy jó alap, mint táplálkozás, akkor nem is fog tudni felszívódni.
0: Ja, hogy hiába veszünk be, nem tud bemaradni.
1: Nem olyan jó hasznosulása, hogyha nem étkezünk megfelelőképpen, úgyhogy erre nagyon lényeges odafigyelni.
0: Szükségünk van rá, akkor viszont szedhetjük, de az, hogy például szükségünk van-e például a vasra, az csak egy laborral derülhet ki, nem?
1: Egy laborral derülhet ki, vagy pedig tudjuk, hogy vannak azok az állapotok, amikor biztos, hogy szükség lehet rá. Tehát ilyen mondjuk egy vegetarianizmus, ilyen egy terhesség, ilyen egy szoptatás, tehát megvannak azok az állapotok, amikor lehet tudni, hogy ezekre szükség lesz. Na most lehet, hogy egy laikus nem tudja, ez amiatt van sajnos, hogyha az ember egy megváltozott állapottal él, akkor nem az elsődleges, hogy dietetikushoz fordulunk, aki az étrendnek a tudója, így csúnyán fogalmazva, hanem megnézzük az internetet, a doktor Google-t, hallgatunk a szomszédasszonyra, mindenkire, csak a szakemberre nem.
0: Most kiemeltél azért egy pár állapotot, ha nem baj, egy kicsit azért erre koncentráljunk már. Például mire van fokozottan szüksége egy kismamának, illetve egy szoptatós anyukának, mert hogy ugye ez a vitaminipar is hihetetlen, tehát mindenféle magzatvédő vitaminokkal is mindennel találkozhatunk.
1: A kismamának, illetve szoptatós anyukáknak például a kálciumra van szüksége, ugye a vasat már említettem, akkor a folsavra, hogy ne legyen belőcső záródási rendellenessége a babának, akkor a görcsök ellen magnéziumra, C-vitaminra is szüksége lehet. Ezek a magzatvédő vitaminok, vagy terhes vitaminok általában úgy vannak összeállítva, hogy megfelelő mennyiségbe tartalmazzák azt, amire szükség van. Vannak egyedüli formában is beszedhető vitaminok, tehát össze is lehet válogatni, hogyha valaki azt gondolja, hogy sokkal jobban fel fog szívódni, de legtöbben úgy vannak vele, hogyha bekapja nap elején vagy nap végén, akkor az a biztos.
0: Mi a helyzet a vegetáriánusokkal, vagy pláne a vegánokkal?
1: Hát a vegán az egy nehéz kérdés, itt is így specializálódunk mi dietetikusok, én magam nem foglalkozom vegán táplálkozással, mert nagyon-nagyon komolyan oda kell arra figyelni, és nagyon jól kell tudni ezt a szakterületet ahhoz, hogy ne alakuljon ki semmilyen hiánybetegség, mert hogyha nem fogyasztunk semmilyen állati eredetű élelmiszert, akkor itt a vas, az omega-3, a jód, és minden olyan vitaminból, ásványanyagból lehet hiány, ami a húsban található meg, a tojásban található meg, és a többi állati eredetű élelmiszerből.
0: Tejtermékek, stb. Nagyon sokszor szoktad ezt javasolni, hogy tejtermékeket, sajtot együnk, mert hogy az nagyon-nagyon egészséges, meg a felszívódásban is sokat segít. De például a vegetáriánusok nem, mert azért ennyire nem gáz a helyzet, nem? Mert hogy ők esznek
1: állati eredetűt. Attól milyen vegetáriánus, mert ugye van a peszkateriánus, aki eszik halat is, gyakorlatilag ő mindent tud pótolni. Akkor van az ovo-vegetáriánus, aki eszik tejterméket, van a laktó-vegetáriánus, aki eszik tojást, de mondjuk tejterméket nem. Van a laktóvó, aki tojást is, és tejterméket is eszik, de hús nem. Úgyhogy attól függ, hogy milyen problémáról van szó, neki is célzottan kell odafigyelnie. És akkor még egy csoportot nem szeretnék kihagyni, akik nagyon sokan vannak, akik szénhidrát anyagcsere zavarra küzdenek, tehát cukorbetegséggel, vagy pedig inzulin rezisztenciával.
0: Nekik is akkor kellenek célzottan kiegészítők?
1: Abszolút, mert az inzulin érzékenységet tudja számos fokozni, és azt mérsékelni, mennyire fog megemelkedni a vércukorszint. Tehát például az édesség utáni vágyat csökkenteni, mivel nagyon sokan küzdenek, tehát például a króm az jó lehet nekik. Vagy például a magnézium. Uh-huh. Vannak olyan gyógyszerek, amik ürítik a B12 vitamint a szervezetből, és nekik szükség lehet rá. Ezt úgy lehet le

Szendi Hajni vagyok. Jön nálunk a Töri lecke és a magyar kincsek utolsó nagy utazását fogjuk most megvizsgálni, amely az aranyvonatot jelenti. Hát képzeljünk el egy vonatot, amit nem emberek töltenek meg, tehát nem embereket szállít, hanem egy egész ország múltját. Egy szerelvényt, amelynek minden vagonjában arany csillog, gyémántok rejtőznek, festmények sorakoznak, történelmi erekjék, kegytárgyak, templomi kincsek utaznak. Na ez volt az aranyvonat, vagy ahogyan sokan emlegetik, a kincsvonat. A történet a II. Világháború végnapjaiban 1944 végén, 1945 elején játszódik. Magyarországon már egyre erősebben tombol a háború, a szovjet csapatok közelednek, a német megszállók menekülnek, a magyar hatalom pedig kétségbe esetten próbálja menteni azt, ami még menthető. Na ekkor dönt úgy az akkori pénzintézeti központ és több minisztérium, hogy az ország pénzügyi, kulturális és vallási értékeit egy külön vonaton menekítik el nyugatra, ahogy gondolták, biztonságba. A vonat több száz tonnányi értéket szállított, aranytartalékot, bankjegyeket, ékszereket, a Magyar Nemzeti Bank készleteit, műkincseket, sőt zsidó családoktól elvett értékeket is. Ez utóbbi a történet legsötétebb része egyébként. A szerelvény 1945 tavaszán indult el az Alpok irányába. A cél Ausztria volt, esetleg Svájc. Csak hogy a háború már teljes káoszban tombolt. A vonat többször megállt, irányt változtatott, egyes részeit kifosztották. Végül az amerikai hadsereg foglalta le Ausztriában. Innen indult a rejtélyek és viták kora. Pontosan mi volt a vonaton? Mennyi érték került vissza Magyarországra, és hova tűntek egyes kincsek? A legtöbb értéket az amerikaiak elszállították, és részben visszaszolgáltatták, részben viszont nyoma veszett. Egyes feltételezések szerint amerikai katonák megsíbolták az ékszerek egy részét, más darabok aukciókon bukkantak fel jó pár évvel később. A teljes leltár és a visszaszolgáltatás körülményei ma is vitatottak. Az aranyvonat története a háborús kincsek egyik legkülönösebb fejezete maradt, de a legszebb, vagy éppen legkeserűbb irónia mégis az, hogy az aranyvonat minden csillogása ellenére nem mentette meg Magyarországot. Az ország romokban hevert, és a háború után új szovjet barát rendszer vette át az irányítást. Az arany, az ezüst, a történelmi kincsek csak emlékek maradtak. De a történetük még ma is él, és időről időre újabb részletek kerülnek napvilágra.

Mindjárt jönnek a hírek, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom itt a Best FM-en, de előtte még egy-két információ programokról essék szó. Holnap délelőtt 10 órakor jön egy kötet bemutató, örök időkre átszáll az emlékezete, tanulmányok a 140 éve született Lubi Margit tiszteletére című kötetet ismerhetjük majd meg, a megyeházán várják az érdeklődőket. Művészeti verseny veszi kezdetét majd pénteken, aztán folytatják szombaton is. Ez már a 19. Krétakör művészeti verseny lesz, és hát leveleken több helyszínen is láthatjuk a remek táncprodukciókat. Várostörténeti konferenciát szerveznek majd holnap. Előadások zajlanak Nyíregyháza épített örökségéről a Városnap alkalmából. Holnap ezt folytatják a Vármegyei Levéltár kutatótermében. És ha már városnap, akkor mindjárt itt van ez is, hiszen május 15-én ünnepi megemlékezés és koszorúzás lesz a Városalapítók szobránál, majd május 16-án szombaton jönnek a színpadi produkciók, a város születésnapi tortáját is kiosztják. Megjelennek a tükröremberek a téren, este pedig a Vétek együttes is fellép majd. További programok a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Én kellemes szép délutánt kívánok, a hírek után a műsorvezető Dékán Pisti lesz. Szendi Hajnit hallotta, jövök holnap is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hány tavasz telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most. Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban. Készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
5: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Hétvégén ismét városnapok. Botra fel, séta az egészségért és elismerés a Kisvakon tábornak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük. A városnapok keretében pénteken ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére, szombaton pedig színes programok várják az érdeklődőket a Kossuth téren, mondta Kovács Ferenc polgármester.
7: Azt ünnepeljük, amiből Nyíregyháza létrejött, és ami ma Nyíregyháza, és amire a jövőnket alapozhatjuk. Hagyományainkat, az értékeinket, a közösségeinket, azt az összefogást, azt a hangot, amit az itt élők teremtenek saját maguknak, amely én azt gondolom, hogy igazi otthonukká válik a város. Akik ide jönnek hozzánk, turisták, azok ezt mindig észreveszik. Itt általában több generáció összejön. A város különböző pontjaiból, különböző városrészekből, hát leginkább a város tortája az, ami akkora ide vonz mindenkit. Most is egy 3500 szeletes tortát készítettek a sikkaison.
6: Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-án az ország 26 pontján, köztük Nyíregyházán is csatlakozhatnak az érteklődők. A Bújtosítónál várják majd a résztvevőket. A program részeként vércukor és vérnyomásmérést is végeznek. A szervezők a Nordic Walking séta előtt és után is elvégzik a vizsgálatokat, így a résztvevők azonnal megtapasztalhatják a mozgás jótékony hatásait. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a civilizációs népbetegségekre és a testmozgás fontosságára. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletek elérhetők a szervezet honlapján. Elismerés az elmúlt 35 évért. A Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma oklevelét vehette át a Kisvakon tábor, írja nyíregyháza.hu. Az elismerést kisiskolások képességfejlesztéséért és tehetséggondozásáért, versenyek és nyári táborok szervezéséért vehették át. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb
0: óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Végre kis péntek. Hát ide értünk, csütörtökön is köszöntöm itt a délután perceiben. 2 perccel, 2 óra után Déken István vagyok. Jó pihit neked, Hajni! Lendítsük meg ezt a 4 órát Tommo Vidalával, Unexpected, mert hallgatunk és nézzük a legfrissebb időjárási előrejelzéseket a délutánra.

No Digity egy kis mutogatás a Blackstreet-től, Dr. Dre Queen-pen és a csapatban is. Van is folytatjuk, előttünk pedig a Cushion-féle Catch. Mindjárt hallgatjuk, és közben nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 18 fok, ezt mérheti odakint, ez a mai csúcsértékünk, felhőket találunk az égen, de igazából esőre nem érdemes készülni. Ezek csak önnek mennek, a szombat és a vasárnap lehet csapadékosabb, akkor 9 mm-nyi csapadék is, eső is érkezhet Nyíregyházára. Hát ennyit a friss előrejelzésekről. A pollen terhelésünk újra gondot jelent, a pázsit fűfélék magas szintjére számoljon, a fenyő és az eperfa félék közepes szinten. Nyíregyháza levegőjében tünetei, tehát továbbra is erősek, tart a tavaszi pollen szezon csúcsa, Kosindolával pedig már is megyünk tovább, ez a Catch.

Nyíregyháziak. A Nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobb.

Destination Scalabria, a lendületet innen kaptuk, és a zene Te vagy Bigával, meg Jankával a folytatásként az országos szúnyoggyérítési akcióról pedig beszélünk, mely már a következő időszakban elstartol, hogy megelőzzék a nyári csípő szúnyogok elterjedését. Ilyenkor a lárvák írtásával foglalatoskodnak a szakértők, biológiai úton történik ez, ilyen csak a szúnyoglárvákra veszélyes szer. Azt is olvastam már, illetve megtalálható a cikk az MT oldalán, hogy idén akár 40%-kal kevesebb szúnyog is lehet, legalábbis a Balatonnál így készülnek. Hát remélem országos ez a tendencia. Kiegészítések a Best FM oldalán. Mi meg folytatjuk Bigával meg Jankával, aztán Sixpence on the Richer is itt velünk, ez a Kiss Me.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Mehet a tánc, hallottuk Király Viktorral, Curtisszel és Artful Dodgerrel, folytatjuk a lendületes perceket. Eszi a bevallás, erről pedig beszéljük, itt vagyunk a véghajrában. Május 20-áig mindenkinek ezt rendeznie kell. Május 20-a az Eszi a bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, az eddig az időpontig kell, hogy rendezze, ha el akarja kerülni a késedelmi pótlékot, illetve a visszaigénylésnél sem mindegy, hogy mikor adjuk ezt be, hiszen a leadástól számított 30 napon belül utalja majd a visszajáró adót a NAV. Úgyhogy ezért is érdemes az időpontot szem előtt tartani. Május 20-a, tehát olvashat még az MT-n, a NAV oldalán kiegészítéseket ezzel kapcsolatban. Artful Dodgerrel folytatjuk, Rewind, aztán Pink Stupid Girl dalát hallgatjuk itt a Best 10.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent ez az óra, 3-kor pedig újra a játékra fókuszálunk. Ma is keresse a Facebook oldalunkon a hirdetett játékunkat, a Pizza Mafia játékát, és nyerje meg majd a Super Pizza menüt. A következő órában ide jönnek az infók, a kiegészítések, és persze majd a legnagyobb dalok is. 3-kor a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás. A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyebb telehassal.
3: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébetvárosban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kétnapos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalóránházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről két-két fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt, a tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése, automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a Nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Ma sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Helyenként záporok kialakulhatnak. A szél kissé élénk lesz. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor vagy éppen zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: És elindult a pizzás játékunk, a Pizza Mafia játékait 3 óra után 3 perccel. Köszöntöm, Dékán István vagyok. Rendítsük meg az órát Rihanna dalával. Az SOS pörög már is. Keresse a bejegyzést ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Így lehet esélye, hogy megnyeri a pizzákat.

csörgött az SOS Rihanna legnagyobb dobása, legalábbis szerintem ez a Best FM. Jó munkát, kitartást kívánok a melós percekhez kispénteken, amikor is újra itt van velünk a Pizza Mafia. Játék a Super Pizza menüért ma is érdemes keresni Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza. Ott talál egy kérdést, egy képet, mert ott kommentként kell válaszolni, és ahogy ott a posztban megfogalmaztam, ugye a jogsival rendelkezők kicsit talán előnyben lehetnek, persze ez nem kitétel, és nem kizárók sem, hiszen rengetegen voltunk valami oknál fogva elsősegély vizsgákon. Erre vagyok kíváncsi, hogy van-e elsősegély vizsgája, illetve hogy emlékszünk-e még az ottani dolgokra, egy nyomókötésre, egy stabil oldalfekvésre, bármire is. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan állunk ennek kapcsán is, és jönnek ide a dalok a folytatásban. Vastag Tamás énekel, ez a Soha még.

későre jár az elkövető Nene, és majd Janet Jacksonnal dudolunk tovább, az All For You egy kicsit lassít. Miközben keressük a bejegyzést. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán ma is esélye lehet, hogy megnyeri a Super Pizza menüt a Pizza Mafia játékában. A Gusztót és a Bolognese pizzákat, melyek holnap már érkezhetnek is a nyertesnek. Cserében pedig válaszoljon a feltett kérdésre. Van első segély vizsgája, és ha van, akkor mire emlékszik ebből, mire emlékszünk ebből? Ágóta volt a leggyorsabb, van, de olyan rég volt már, el sem merem mondani. Hát talán elmondhatja, de igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mire emlékszik belőle. Van bizony, az üzenet Nikolettától érkezik, nem emlékszik még tételt húzta, de az újraélesztésre és a fej bekötése. Az még megvan a tanulmányok során. Károly azt írja, emlékszem, stabil oldalfekvés bemutatása, széndioxid mérgezés tünetei, és mit csinálunk ilyenkor? Le a kalappal! Adél azt írja, van, nagyon rég volt már, mikor tanulta. Ildikó azt írja, nincs, igaz jogosítványa sincs, ezért nem kellett tanulnia, nem kellett vizsgáznia. Nem is feltétlenül a jogsisoknak lehet ilyen vizsgája, hiszen egészségügyi dolgozók is biztosan. Na meg persze azért jó néhányan átmentünk ezeken a vizsgákon, de azt is látni kell, hogy most már a jogsi megszerzésével kapcsolatban sem olyanok az elsősegély vizsgák, mint ugye régen volt, amikor tényleg be kellett mutatni azt, hogy hogyan kell stabilan oldalfeküdni, vagy oldalfekvésbe rakni valakit. Én, ha jól emlékszem ilyesmire, akkor talán nekem ebbe volt részem. Az önére, az önemlékeire kíváncsi vagyok viszont ebben a játékban. Itt a csütörtökben így regisztrálhatom a Pizza Mafia játékában, és akkor majd nyer a szerencsés, mint ahogy lenni szokott a 4 óra hírek előtt sorsolok. Janet Jackson pedig dudol, All For You. Aztán itt a Fehér Holló Horváth Tamással.

0: Az Ain't No Sunshine is egy átirat, itt a For The Cause énekelt, és a városinfóinkkal folytatjuk. Na meg az Eperholddal mindjárt jön Zsidz a dala, előtte pedig nézzük a játékot, mert ma is megtalál Best FM Nyíregyháza a Facebook oldalán, így nyerhet pizzákat, a szuper pizza menüt, a Pizza Mafia jó voltából majd a 4 órai hírek előtt. Egy kicsit kifejtősebb a mai játék, arra vagyok kíváncsi, hogy van-e elsősegély vizsgája, mire emlékszik az ott tanultakból, így fogalmazzák üzeneteiket hallgatóink. Erzsébet, igen, van. Kéztörést kellett ellátnom, gond nélkül ment. Jolán azt írja, a jogosítvány mellett azt is kellett tenni, de már semmire sem emlékszik belőle. Hát igen, szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy ezt akkor megtanultuk, tudtunk belőle valamit, és hát utána elkopnak ezek az emlékek. Pedig szerintem nagyon hasznos lenne. Flórának is van, és ő emlékszik is sok mindenre. Mondjuk kérdéses, hogy mikor tette a vizsgát, ugye ez is sokat számíthat, hogy hány éves ez a tudás. Ágnes is megfogalmazta, júj, nagyon régen volt. Néha újra kellene mindenkinek vizsgázni. Erika is nagyon régen tanulta, nem emlékszik rá, most talán lesz esélye leporolni az emlékeket, a tudását, hiszen a lánya éppen most ebben a cipőben jár. Érdekes hozzászólások érkeznek, keresse, olvassa, szóljon hozzá, hogy regisztrálhasson, bedobhasson nevét virtuális kalapunkba, és nyerjen a Pizza Mafia játékában szuper pizza menüt. Városinfóinkkal folytatjuk, aztán jön majd Zséda.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, ahogy arról korábban már beszámoltunk, május 15-én és 16-án rendezik meg a Városnapokat Nyíregyházán. Az idei programsorozat több jubileumi testvér és partnervárosi kapcsolat előtt is tiszteleg. Ungvárral 35 éves, Zsesovval 30 éves, míg Gorlicével és Szentpöltennel 20, illetve 25 éves együttműködést ünnepel a város. A Városnapokra minden négy település delegációja elfogadta a meghívást. A szombati programok egyik látványos eleme lesz a 3500 szeletes várostorta felvágása a Kossuth téren 16 órától, amely a hagyomány és a modern gasztronómia különleges találkozását ötvözi, az estét pedig 19 órától a Vétek koncertje zárja. Dr. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere a térség településeinek vezetőivel, partnereikkel és a szervezőkkel közösen sajtótájékoztatón ismertette a 2026-os Bringa Piknik részleteit. A rendezvényt idén már 9. alkalommal rendezik meg, a mezőny május 23-án 9 óra 39 perckor indul a nyíregyházi Kossuth térről Tokaj felé. Az elmúlt években több ezer kerékpáros teljesítette a nyíregyháza Tokaj távot, a résztvevők között pedig nem csak helyiek, hanem az ország más részeiből és külföldről érkezők is vannak. A bringásokat idén cirkuszi hangulat várja a Tokaji Fesztivál katlamban. Artisták, bohócok, bringás bemutatók és zenei programok színesítik majd az eseményt. És ha már programajánló, idén is megrendezik a pünkösdi sokadalmat a Sóstói Múzeumfaluban. Május 24-én és 25-én a látogatók felelevenítik a régi falusi pünköst hagyományait, többek között a pünkösdi királyválasztás népszokásait is bemutatják. A skanzen portái megtelnek élettel, a mesterek visszaköltöznek a műhelysorba, a kemencékben pedig folyamatosan sülnek a hagyományos keltészták. A programot kézműves foglalkozások, népi játékok, helyi termékek vására, lovaskocsikázás és táncmulatság is színesíti. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyhaza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

Itt van velünk a Jetlag csapata és a Meló hozzá volt a Nincs Lehetetlen. A játékot ugye kereste már. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán érdemes körbenéznie, azt szeretne a Pizza Mafia játékában részt venni ebben az órában, melyet majd a 4 órai hírek előtt lezárok. Akkor majd sorsolás útján megtudjuk, hogy kiviheti haza a szuper pizza menüt a mai napon. Benne ugye a két pizzával, Gusztóval és a bolognézzel. Hát arra vagyok kíváncsi, van-e elsősegély vizsgája, illetve mire emlékszik az akkor tanultakból. Ezerre jönnek az üzenetek, nagyon sokan hozzászóltak a mai játékunkhoz, és nagyon sokan azt is elmondják, hogy hát nem sok mindenre emlékeznek már, és van, aki konkrétan megfogalmazta, hogy időközönként azért jó lenne ezt leporolni valamilyen vizsga kereteiben. Szerintem már az is jó lenne, ha el kellene menni egy ilyen tanfolyamra időről időre is. Ha nem is vizsgázni, de mindenképpen megjelenni kellene. Szerintem sokat segíten a közlekedésben, főként a balesetek mellett. Szia, igen, van stabil oldalfekvés és motoros baleset. Sérült ellátása. Volt a feladata Ildikónak, azt mondja, hogy sikerült, semmi gond. Nagyon régen volt, motoros balesetet húztam, ez már Ritától érkezett. Sajnos nincs, de most szeretnék jogsizni, így írja Melinda. Szóval remélem sikerülni fog, mindenkinek sikerül. Semmi gáz nincs, csak egy kicsit foglalkozni kell vele. Várom még üzeneteit, 20 perce van, hogy megfogalmazza hozzá szólását a játékunk kapcsán, és nyerjen egy remek, szuper pizza menüt. Így folytatjuk dalokkal, itt az ATB és a The Summer, miután majd a Neked Valóság, az egyik kedvenc dalom mostanság Dear Hennyvel, és New Level Empire-rel is érkezik.

Néhány perce van már csak, hiszen itt vagyunk a Célegyenesben, hallottuk a Neked Valóság című dalt New Level Empire és Dear Henny közreműködésében. Hihetetlen jó kis fesztivál élmény ez. Aztán taposunk majd Paul Johnsonnal az utolsó percekben, ami közben még írhat üzenetet a kérdésre, melyet Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza, és hogyha ott hozzászól, akkor regisztrálni tudom. A Pizza Mafia játékában, melyben a Super Pizza menüt lassan-lassan ki is sorsolom, arra vagyok kíváncsi, hogy van-e elsősegély vizsgája, illetve mire emlékszik. Számtalan üzenet érkezett egyébként, elmondható, hogy nagyon kevesen emlékeznek az ott tanultakra, legalábbis ez számozható ki. Az üzenetek eszenciája ez. Van még egy pár perce, használja ki, és jöjjön Paul Johnson!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A friss hírek azonnal, Andi tájékoztat minket, átsusszanunk a 4 órai blogba, ami meg a közlekedésünket segíti infókkal az útfelújítások, illetve az önök üzenetei alapján. Úgyhogy már várom hozzá szólását, 33-33-103.9. Most a Vibert priorizáljuk is. Nézzük, hogy hogyan alakult itt a játék, hiszen a hírek előtt kiderül, hogy ki nyerte meg a szuper pizza belőt. Arra voltam kíváncsi, hogy van-e elsősegi vizsgája, és mire emlékszik a vizsga tételekből. Esetleg menne egy stabil oldalfekvés, vagy egy vérzéses beteg ellátása. Tudnánk-e, hogy mit kell tenni, hogyha bajba kerülneink, vagy látnánk valakit bajban? Ez a legfontosabb gondolat itt a mai játékunkban, mert azért balesetből sajnos bőven van. Szinte minden napra jut egy rolleres baleset, szinte minden napra jut egy autós, koccanásos, közlekedési helyzet, úgyhogy szerintem jó kezeket az infókat tudni, illetve leporolni a tanulmányokat. Van, persze, meglepő módon elsőre sikerült. Azt hiszem, az volt a kérdés, mit kell adni a mérgezés esetén. Ez volt a nyertes üzenet. Detrinától jött, jó étvágyat kívánok öné a szuper pizza menü. Köszönöm, hogy hozzászólt. Köszönöm mindenki részvételét, és pénteken még lesz velünk egy játék itt a 3 órai blogban. Remélem, hogy akkor is együtt fejtegetjük a hozzászólásokat. Most pedig nézzük a közlekedési infót.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best
2: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
5: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C. www.vagép.hu.
6: Eleged van, már megint dolgozol, és még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
7: A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyebb telehassal.
8: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
9: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
10: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők, figyelem! Figyelem! Új építésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébetvárosban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
2: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Kezdődik a harc a szúnyogokkal. 50 éves a nyíregyházi pedagógiai szakszolgálat és elismerő oklevél a Zainak. Kovács Rádai Andrea vagyok. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten légi gyérítés zajlik a vízpartok területén. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
12: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
11: 50 éves idén a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Úrik Attila önkormányzati képviselőt, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökét arról kérdeztük, mit jelent a város számára a gyerekeket fejlesztő intézmény.
13: Most egy változó világban élünk, és hogyha az ember nyitott szemmel jár, tudja azt, hogy rengeteg probléma van az iskolákban olyan gyerekekkel, akik egyrészt hátrányos helyzetből érkeznek, másrészt olyan bajjal születtek, vagy olyan gondjuk lehet, mint a matematikai készségnek a hiánya, olvasási, írás készség, és hát nyilván a szakszolgálatnak azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van, hogy irányítson, hogy fejleszten, hogy segítsen, hogy megpróbáljon egy esélyegyenlőségi szituációt teremteni.
11: Elismerő oklevelet vehetett át az Ajanna Technikum és Kollégium az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny záró rendezvényén. Közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által szervezett programon a versenyen szereplő tanulók eredményes felkészüléséért és felkészítéséért járó elismerést Vargáné Nemesi Ildikó igazgatónő vette át. A program részeként Illés Ilona szakmai igazgatóhelyettesnő előadása keretében az OSTV középdöntőjével és döntőjével kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta a szakképzési intézmények szemszögéből. Híreink végén a várható időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli esszelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Az előrejelzések szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég. Több napsütésre itt térségünkben számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Fordítsuk figyelmünket a közlekedésre, 3 perccel járunk 4 óra után, ez továbbra is a Best FM, és jönnek most is a legnagyobb dalok, a 90-esek, a 2000-esek népes táborából. A legnagyobb emlékeit poroljuk le első szeletke Kelly-zzel, ez a Trick Me!

Mondom én, hogy itt vannak a legnagyobb dalok, a repülők is itt berregett a Tour de France, után majd Krisztina folytatja a Coming Over nem sokára. Előtte pedig nézzük az útinfókat, egészen pontosan számítania kell a Dohány utcán hiba elhárítás miatti útszűkületre. Óvatosan itt is, aztán elmondható, hogy az Apácainál a Ferenc körúton sávelhúzás van, egészen pontosan ez a szembelévő oldal, de itt viszont lámpától lámpáig araszolásra készüljön, nem érdemes erre menni, pláne ilyen 4 óra körül inkább kerüljön, sokkal jobban jár, és ne feledjük el betartani a megfelelő követési távolságot, minden nap van ebből egy baleset. Aztán csak 10 perc ma is, 4:30-kor Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával, ettől függ, milyen viszonyban vagy a bélflóráddal, tehát ilyen kis haveri beszélgetés a gyomor dolgokkal, ez vár ránk majd 4:30-kor, természetesen kutatási eredményekre alapozva beszélgetés, úgyhogy érdemes figyelni, üzeneteit pedig ma is várom 33 33 103 9, énekel Krisztina, aztán pedig itt lesz majd a Kavarog, a Honeybee újdonsága is. Come on.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Ők voltak a Delight, ez volt a Groovies and the Heart, aztán pedig csak 10 perc a folytatásként újra tehetünk egészségünkért, testi egészségünkért. Dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral, ettől függ, milyen viszonyban vagy a bélflóráddal, tehát innen jönnek majd az infók, hogy rendben legyen az emésztésünk, a bevétel és a kiadás egyensúlya nagyon fontos. Nézzük, hallgassuk, mindjárt, előtte pedig jöjjenek az útinfók. Továbbra is figyelmesen kell közlekednie a Stadion utca, a Vasvári Pál utca, a Hímes, tudja, ott a körforgalom épül, erre óriási szükség van, látnunk kell, hogy mekkora ez, és nyilvánvalóan ez most egyelőre fennakadásokat okoz. Egyelőre most elmondható, hogy 24 órában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, a Stadion utca egy része pedig Zsák utca le van zárva, itt vannak a gépek is. Figyelmesen, óvatosan, itt arrébb raktak egy busz megállót is, de hát ez is igazából megoldott, hiszen van ideiglenes megálló a buszoknak, de tényleg nagyon figyelni kell itt. A Móri Zsigmond utcán és munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig. Óvatosan megfontolt a kiegészítéseit, várom 30-333-1039, ez pedig már a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Miért mondtad azt nekem, Gyula, a tegnapi műsorban, hogy a szomszédaimat mindenféleképpen nézzem meg? Indul a Csak 10 perc rovat, köszöntöm a rádió hallgatókat. Fura kérdésekkel indítjuk ezt a műsort, én Szakács Tibor vagyok, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr, miért kellett megnézni őket?
4: Hát azért, mert szeretnék ezzel kapcsolatban neked kérdéseket föltenni, hogy egy új területre rávezesselek. Szóval fontos-e, hogy ki lakik a szomszédodban?
3: Igen.
4: Szerintem is. Oké. Akkor fontos-e, hogy ki lakik veled egy házban?
3: Abszolút.
4: Oké. Akkor mennyire fontos, hogy ki lakik benned?
3: A belembe? Az nagyon fontos. Azért, mert külön vagyunk, ezt nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók.
4: Mindenkitől külön vagy, a szomszédottól is, családodtól is.
3: Ami a belemben van, az nem én vagyok. Ezt én így tanultam tőled.
4: Ez így van. Abszolút nem
3: te vagy. Ezért kell nekünk jól megférni egymás mellett, bár az én hasamban vagyunk, de albérlő.
4: Így van, és közel sem biztos, hogy azonosak az érdekeitek. Tehát neked nem mindegy.
3: Hogy tudnék vele beszélni?
4: Hogy ki van a szomszédodban, nem mindegy, ki van a családban, és végképp nem mindegy, ki lakik benned. De ki dönti el, hogy ki lakik benned?
3: Az te.
4: Mivel?
3: Nem, mármint nálunk te.
4: Nem, jó, oké, de én mivel döntöm el nálad, hogy benned ki lakik? Te.
3: Elnézést, hallgatunk. De tényleg ez van.
4: Hát, nem, te erre vagy már kitalálva.
3: Parancsba adod, hogy mit lehet enni, mit nem. Hát akkor nem te döntöd el, hogy ki lakik bennem.
4: Oké, rendben, de akkor hogyan döntöm el, hogy el is mondtad, hogyan döntöm el, hogy ki lakik?
3: Hát küldesz e-mailt.
4: Szórakozol vele. Jó, szóval úgy döntjük el, hogy ki lakik benned, bennem, vagy mindenki úgy dönti el,
3: hogy mit
4: kivel teszünk. Költözik össze, hogy mit teszünk, így van. Tehát milyen élőlényeknek adsz ott enni? És ők

0: hogyan tudnak ott élni. Tehát akinek enni adsz, azok élnek ott. Ez a te döntésed, és a te felelősséged. Tehát a legkevésbé sem mindegy, hogy ki lakik benned. Gondolj csak vele, minden embernek, ha csak a szomszédokat nézed, nézd meg, ezért mondtam, kinek van füves területe, kinek van virágos területe a háza előtt, mert azt szereti, kinek van térköve, mert azt szereti.
1: Igen.
0: És aztán ki mit eszik, miket visz haza, miket vesz meg, és miket csinál belőle, milyen ételeket készít. Na, és akkor most figyelj, mert ez egy nagyon, nagyon fontos tanulmány. Egy tanulmány megnézte a cukorbetegeket, és képzeld el, hogy nagyon hasonló lakókat talált a cukorbetegek testében. Hoppácsa, tehát egyáltalán egy olyan dologról beszélünk, ami a cukorbetegek, mint betegség, csoportban egy jelentősen nagy számban előforduló tipikus bélflóra vagy bélflóra alkotó. Tehát a cukorbetegek emberek beleiben olyan bélflóra alakult ki, ami egy nagyon speciális molekulát gyártott. A rövidítése IMP, de nem ez a lényeg, hanem mit csinál ez az IMP nevű anyag? Ez amikor a baktérium előállítja ott a beleidben, akkor az felszívódik, és a keringéssel elmegy az agyad. És ott leviszi a stressz evésnek a beindulási küszöbét. Magyarán megfogalmazva, sokkal gyakrabban és sokkal könnyebben kerülsz stressz evéses állapotba. A benned lakók sodornak veszélybe, és ez egy ördögi kör, mert stressz evés, akkor még több probléma, még nagyobb cukorérték, stb. Érted mekkora
2: a baj? Ez a válasz arra a hallgatók sokasságának, aki azt mondta, hogy ők kifejezetten stresszevők. Tehát olyan, mintha nem is ők akarnának enni, de egyszerűen azon veszik észre magukat. Nem ők a hibásak, hanem a bélflóra.
0: Hát igen, csak a bélflóráért ki a hibás?
2: Hát ő.
0: Akkor jó. Akkor így azért megfejtettük. Tehát válogass meg a lakóidat, csak ezt tudom mondani, mert nagyon nem mindegy, hogy amit ők akarnak, azt keresztül fogják vinni, mert aktív anyagokat dobálnak be a keringésedbe. Oké, azért a baktériumok segíteni is tudnak, erről is beszéljünk. Ha már eszel szénhidrátot, én azt mondom, hogy nem olyan jó dolog, de ha már eszel szénhidrátot, akkor viszont más a helyzet a rostokkal, mint abban az esetben, ha nem eszel szénhidrátot. Ez a rost, ez különben is egy ilyen nagyon trendi dolog. Én nem eszem, de másnak ez jó lehet, aki eszik szénhidrátot. Miért egyél rostot? Azért, mert a rostot a benned élő bizonyos baktériumok, és ilyen baktériumok vannak a szénhidráttal étkezőkben is, a vízben oldódó rostokat ezek a baktériumok lebontják rövid szénláncú zsírsavakká, amik bejutnak a vérbe, és onnantól kezdve egy GLP egy nevű hormon gyártását indítják el, ezt fokozzák, inkább így fogalmazok.
2: Ezt tedd adni hallottál
0: már ezt a, ezt így van, pontosan ezt
2: akartam. Ez a jó lakottsági.
0: Ezek azok a divat injekciók most, amelyek jönnek, és a úgynevezett GLP-1 agonista, tehát GLP-1 serkentő gyógyszerek, injekciók egészen pontosan, ez egy nagy divat hullám, ugyanezt csinálják. De miért adják? A fogyasztó hatása miatt, mert az éhséget csökkenti. Igen ám, de ha a baktériumaid jók benned, bár ahhoz a szénhidráthoz, és adsz nekik rostot, akkor egy szénhidrátos embernek valóban van értelme a rost fogyasztásának, mert a GLP egy hormon szintet tudja emelni, és onnantól kezdve ez természetes úton-módon csökkenti az éhségét. Tehát látod, a baktériumok védeni is képesek, de ha nincs rost, akkor nincs ez a rövid szénláncú zsírsav, és akkor nincs éhségcsökkentés.
2: Tehát akar a gyenge Robi barátom, akkor ezért tolja az ilyen típusú injekciót, mert hogy nem tudja tulajdonképpen, hogy ő képes tulajdonképpen erre. Hogy
0: ingyen és bérmentve megoldhatná, ha rábízná a baktériumaira, csak őket ellátná megfelelő anyagokkal. És akkor mi mindig hallom, tehát még mindig óriás ez a közösség, hogy hagyjuk már az inzulint, mindent az inzulinra fogunk, de persze a GLP, ez pedig a GLP hormon, az a glükagon-szerű peptid, ennek a rövidítése. Na most akkor a glükagon mi? A glükagon az tulajdonképpen az inzulin ellentéte. És akkor jól látjuk, hogy ha az inzulin ellentétét növelem, akkor a testsúly csökken. Ha az inzulint növelem, a testsúly nő. Tehát üzenem mindenkinek, hogy az inzulin nagyon is számít, és értelemszerűen az ellentétes hatású glükagon is számít. De mi a legjobb a testednek, ha elkerül a szénhidrátokat, vagy nagyon-nagyon-nagyon lecsökkented, mert akkor azok a baktériumok költöznek belé, de nem kell gépészkedni, meg ide-oda, miből mit vigyek be a baktériumoknak, hanem az évmilliós szerződések alapján ugye ismert igazi segítők költöznek belé, és ma egészséges lehet. Na, és akkor eljutottunk a mai nap legnehezebb pontjához, amikor is egy hallgató azt írta nekem, hogy nem merek neki válaszolni, vagy azért nem válaszolok neki egészen pontosan, mert nem merek neki válaszolni, és ő a nagyon speciális kérdést tett föl a koleszterin szint csökkentő gyógyszerekről. Nos, nem igaz, hogy nem merek rá válaszolni, nem szeretek ilyesmire válaszolni, mert mindig félek attól, hogy ezt az egy nézőpontot a betegek kiragadják, és bizonyos gyógyszereket önhatalmulag abba hagynak. Tehát válaszom előtt szeretném elmondani, ezen válasz okán senki ne hagyja abba a szedett gyógyszereit, mindig mindent az orvosával egyeztessen. A kérdés a következőképpen hangzott, hogy mi a helyzet a koleszterin szint csökkentőknek a testsúlyra, illetve a vércukorra gyakorolt hatásával. Először is azért azt tudod, hogy a világon melyik a világ történelemben legnagyobb profitot hozó gyógyszer?
2: Ha véletlen ez.
0: Igen, az atorvasztatin, tehát így van. Ez a,
2: bocsánat,
0: ez
2: az a, nem gyógyszer, hanem hatóanyag.
0: Az a hatóanyag, azért nem mondtam most gyógyszer típus, csak hatóanyagot, hogy ne üssenek a fejünkre. Én utána néztem, ez egy 20 milliárd dolláros üzlet. Tehát ez a történelem legnagyobb gyógyszere. Na most, mi a baj? Igen, igaza van a hallgatónak. Valljuk be, inzulin rezisztenciához vezet, rontja a cukorbetegek állapotát, és emeli a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Ezt nem én mondom, hanem a tanulmányok mondják. Tudod, mivel dolgozik? Sajnos, hogy hogyan hat? Hogy egyszerűen, szó szerint ez a kutatás, én láttam a görbét a kutatási anyagban, tehát tönkreveri a GLP-1 szintedet. Mi volt az előbb a GLP-1-jel? Beszéltünk róla. A GLP-1 csökkenti az éhséget. Ugye? Tehát nem leszel éhes.
2: Igen.
0: Na most, és akkor milyen rossz a helyzet, hogyha már nem jó lettél, és gondjaid vannak, és szív problémáid vannak, és ilyen-olyan-olyan problémák, akkor elkezdik a koleszterin szintedet csökkenteni, és egy gyógyszert adnak, amitől mi történik, még nagyobb problémáid lesznek. Ugye? Tehát ez egy ördögi kör ilyen szempontból, és aztán utána, mivel letépi a GLP-1 szintedet, akkor mi erre a megoldás?
2: Hát, hogy azt kell növelni.
0: Mivel?
2: Hát mondjuk egy injekcióval.
0: Hát pontosan jól látod a helyzetet, és ezzel mi születik meg? A világ második szintén nagyon-nagyon-nagyon sikeres sztár gyógyszere. Tehát
2: egyiket szedjük a másikra?
0: Igen, tulajdonképpen egyiket szeded a másikra, tehát az egyik gyógyszerrel előállítasz egy olyan helyzetet, amit majd egy másik, megint csak nagyon költséges gyógyszerrel tudsz megoldani. Idézhetek üvegtigrist?
2: Ne, itt mindenki hülye, gondolom, hogy...
0: Itt mindenki. Jó, de ez a mesztelen igazság. És tudod, hogy ez 2024 óta ismert ez a kutatás. Nem mondják el az emberek, nem hallasz róla. Persze elérhető, nem titkos semmi, de ez szomorú. Sajnos azt ki kell mondjuk, hogy az egészségügy iránytűjét azért fogalmazzunk úgy, hogy nem az vezeti, hogy mi a legjobb az embereknek, hanem üzleti megfontolások, ösztönző ilyen struktúrák.
2: Jó, Gyula, ez amióta a világ, azért ez mindig pénzvezérelt ágazat volt, ezt tudjuk mindannyian. De az már más kérdés, hogy azért óriási mondani valója van, meg sztória van, meg marketingje van. Ezért lényeges az, hogy néha az embernek ugye sajnos látni kéne, vagy olvasni kéne tudni a sorok között, de most már annyira bonyolultá vált, hiszen ezeknek a leírásoknak tök hiteles a mondani valója, tele vannak olyan információkkal, olyan szavakkal, olyan kifejezésekkel, amiket egy átlagember nem ismer, hát itt jön az orvosi felelősség.
0: Egyrészt, másrészt az a legnagyobb probléma, hogy az egészségügyi protokollok, és ez amíg az egyetemi oktatásban is benne van, azok a legkevésbé sem segítik a túlsúlyos embereket. Tehát én ott tanultam, elvileg mindent tudtam, hogy magamat rendbe tartsam, mert lettem 140 kiló, mikor már 70 kilónál meg akartam fékezni a súlynövekedésre. Mert nem tudtam lefogyni az akkori tudásommal, újra tanultam a szakmám, és ledobtam 45 kilót, tehát ezen gondolkozzon el mindenki. De holnap meg még érdekesebb dolgokat fogunk mondani, és holnap ezt a témát egyébként lezárjuk, de nagyon érdekes tűzijátékkal fogalmazni.
2: Oké, okay. Hát hogyha még ezt lehet fokozni, megpróbáljuk. Köszönjük szépen, doktor úr, holnap pedig megint hívunk, jelentkezünk. Jó pihenést kívánunk, szia!
0: Szervusztok!
1: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A gyengéden dal után már is jöjjenek az infók. Nézzük, hogy mivel számolhat még a közlekedés mellett. Mondhatom, hogy kissé nyugi van a közlekedésben. A 4-es számú főúton, azonban a Trafiboxra Újfehértó belterületén számoljon. Érdemes figyelni a Téglási 60-asnál is. És ennyi, várom észrevételeit a folytatásban is. 30 333 1039. Jön Gossip dala, aztán pedig nézzük a Brent olaj helyzetét.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM. Hogy én túl bolond vagyok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És érkeznek azonnal a friss hírek Anditól, mi megnézzük, hogy mi a helyzet a Brent olaj világpiaci árát tekintve. Egyenlőre jól mozdul a Brent olaj, olvasható holtankoljak.hu-n, hiszen most 107 dollárra mérséklődött a fekete arany hordója. Ez a tegnapi 111-hez képest egész jól néz ki. 305 forint az USA dollárral szemben a magyar fizetőeszköz. Ez is mindenképpen jó hír, legalábbis az előző hónapok tendenciáját tekintve. Így a stagnálás lehet a hírem a pénteki napra. Egyelőre maradnak az átlagárak. A 95-ösnél a nem védett áron 684-ért, a gázolajért 694 forintot kell fizetni, holtankoljak.hu. Itt vannak még kiegészítések. Aztán megyünk tovább. A híreket követően a belvárosba sétálunk, megnézzük, hogy itt mi változik.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
5: Hány tavaszt telt el úgy, hogy azt mondtad, majd jövőre megcsináljuk a teraszt. Aztán a nyár megint elment a betonon ülve. Ne váld meg, amíg a gyerekek felnőnek, vagy amíg véget ér a szezon. Alakítsd át a kerted most! Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
8: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
9: Kineszil számítástechnika.
8: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
10: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
11: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
12: Hétvégén ismét városnapok. Botra fel, séta az egészségért és elismerés a Kisvakon tábornak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük. A városnapok keretében pénteken ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére, szombaton pedig színes programok várják az érdeklődőket a Kossuth téren, mondta Kovács Ferenc polgármester.
13: Azt ünnepeljük, amiből Nyíregyháza létrejött, és ami ma Nyíregyháza, és amire a jövőnket alapozhatjuk. Hagyományainkat, az értékeinket, a közösségeinket, azt az összefogást, azt a hangot, hangulatot, amit az itt élők teremtenek saját maguknak, amely én azt gondolom, hogy igazi otthonukká válik a város. Akik ide jönnek hozzánk, turisták, azok ezt mindig észreveszik. Itt általában több generáció összejön a város különböző pontjaiból, különböző városrészekből. Hát leginkább a város tortája az, ami akkor ide vonz mindenkit. Most is egy 3500 szeretes tortát készítettek a Sipkaison.
12: Idén is megrendezik az országos botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-án az ország 26 pontján, köztük Nyíregyházán is csatlakozhatnak az érteklődők. A bújtosítónál várják majd a résztvevőket. A program részeként vércukor és vérnyomás mérést is végeznek. A szervezők a Nordic Walking séta előtt és után is elvégzik a vizsgálatokat. Így a résztvevők azonnal megtapasztalhatják a mozgás jótékony hatásait. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a civilizációs népbetegségekre és a testmozgás fontosságára. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletek elérhetők a szervezet honlapján. Elismerés az elmúlt 35 évért. A Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma oklevelét vehette át a Kisvakon tábor, írja nyiregyháza.hu. Az elismerést kisiskolások képességfejlesztéséért és tehetséggondozásáért, versenyek és nyári táborok szervezéséért vehették át. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli esszelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Az előrejelzések szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég. Több napsütésre itt térségünkben számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

4 perccel járunk 5 óra után, a legnagyobbak pedig felsorakoztak ebben az órában is, ez a Best FM Deep Dish dalával neki is kezdünk, ez a Flashdance. Odakint még mindig szép idő van, jelenleg 18 fok a hőmérőn, ide is ennek majd kiegészítések. Na meg a belvárosi feladatokról is.

0: te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy túl

Dezré után nézzük, hogy mi pedig a belvárosban. A Nyír VV elkezdte tavaszi felújításával kapcsolatos melóit, ilyenkor az ülő alkalmatosságokat. Úgy szokták volt mondani, hogy az utca bútorokat újítgatják, ilyenkor az elhasználódott fa ülőrészeket újrafestik, ha kell, akkor pótolják, cserélik. A bújtos területén szinte teljesen megújultak ezek a padok, ezek az utca bútorok, szinte mindenhol lecserélték a fa ülőrészt, és mindezek mellett ugye pörög a virágosítás. Erről azért már sok ízben beszéltünk. Lassan-lassan a dézsás növények is elfoglalják méltó helyüket a belvárosban. Hát ez pörög a Kossuth téren, a legnagyobbak között pedig itt van nekünk Szakács Gergő, Magdival ez a Kék a szívem, aztán pedig Évről Elvén jön a Complicated mindjárt. Hogy kéne

Whitney Houston dala Step by Step. Itt a legnagyobbak között lépésről lépésre haladunk, fejlődünk, teszik ezt egyébként a körülöttünk élő állatok is, a madarakról esen néhány szó. Elkezdődött a tömeges fészek elhagyás, így pedig ezzel egyre többet találkozhatunk itt Nyíregyházán is. Ilyenkor magányosnak tűnő kismadarakat látunk itt-ott, minthogyha magukra hagyták volna őket a szüleik, de egyáltalán nem erről van szó. Ez is a tanulási folyamat, mint felhívja figyelmünket a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület. És hozzáteszik a madaraknak a legnagyobb segítség, ha békén hagyjuk őket, meg se próbáljuk megfogni őket, hazavinni őket, mert ez okoz igazából katasztrófát. Olvassa a nyiregyháza.hu-n, vagy a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület oldalán. Infok Pippa, jöjjenek a dalok. Pixával ez a balatoni nyár már, indítom is.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Stan, Dido-val, Eminem-mel, aztán majd Rácz Gergővel valami érkezik legalábbis ez a dal cím. Előtte a legfrissebb előrejelzések, fókuszban a péntek. Nézzük a hét utolsó dolgos napjára, hogyan készüljünk. Hát 5 fok körül is tarttal számoljon. Ez a mai napra nagyon hajaz majd. Egyébként ettől kicsit melegebb lehet itt a belvárosban, de ez azért jóval az ilyenkor megszokottak alatt. 23 fok lehet a legmelegebb órákban 1 órakor, a délies áramlás elkíséri az egész napunkat, egyébként a kora estében, vagy a késő délutánban, akárhogy is fogalmazok, ekkor jöhet az eső. Ennek akkor még csak ilyen 18 óra környékén 30%-a valószínűsége, és egyébként ez a legnagyobb adat, mindentől fokozatosan csökken majd a csapadék hajlam. Hát így kell készülni a péntekbe, a szombat sokkal inkább számíthatunk esőre, egy mediterrán ciklon érkezik majd akkor, mely már majd a kettős fronti hatásunkat is meghozza, úgyhogy hát változik, hogy nem szeretem idő a hétvégében a friss adatok szerint. 15-e holnap, amikor is Szonya Zsófia János ünnepli a család nemzetközi napján névnapját, mindenkinek jó ünneplést kívánok, és Rácz Gergő dalát indítom, ez a valami...

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
2: Ennyi volt a móka már a csütörtök mögött is, pont pipa, és irány haza mindenkinek, jó pihenést kívánok. Holnap péntekben szintén számítok megtisztelő figyelmére, 2 órakor Szendi Hajné után itt találkozunk. Számítok mindenki figyelmére, jó pihenést kívánok. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
1: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A MAN Klíma a klíma specialista. A klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma. A MAN Klíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője. shop.amanklima.hu.
4: Megéheztél? Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
5: Egyetemisták, fiatal párok és befektetők. Figyelem! Figyelem! Újépítésű lakás eladó Budapesten, a 7. kerületben, Erzsébet városban, az Osváth utcában. 3. emelet, utcai nézet, nappali plusz hálószoba, kiváló közlekedés, egyetemek 10 percen belül. A plusz energetika, okostelefonról vezérelhető hűtés-fűtés, teremgarázs és prémium kivitelezés egy díjnyertes fejlesztőtől. A műszaki átadás megtörtént, céges vásárlásnál az áfa visszaigényelhető. Ne maradj le Budapest egyik legjobb ingatlan befektetéséről. További információ 20 315 97 93.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kétnapos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretett Szolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktus kezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalórendházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről 2-2 fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt. A tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a nosztalgia kis vasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli esszelet több tájegységünkön kísérik majd élénklökések. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Az előrejelzések szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég. Több napsütésre itt térségünkben számíthatunk.
7: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Kezdődik a harc a szúnyogokkal. 50 éves a nyíregyházi pedagógiai szakszolgálat és elismerő oklevél a Zainak. Kovács Rádai Andrea vagyok. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten légi gyérítés zajlik a vízpartok területén. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
3: 50 éves idén a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei pedagógiai szakszolgálat, nyíregyházi tagintézménye. Úrik Attila önkormányzati képviselőt, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökét arról kérdeztük, mit jelent a város számára a gyerekeket fejlesztő intézmény.
5: Most egy változó világban élünk, és hogyha az ember nyitott szemmel jár, tudja azt, hogy rengeteg probléma van az iskolákban olyan gyerekekkel, akik egyrészt hátrányos helyzetből érkeznek, másrészt olyan bajjal születtek, vagy olyan gondjuk lehet, mint a matematikai készségnek a hiánya, olvasási, írás készség, és hát nyilván a szakszolgálatnak azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van, hogy irányítson, hogy fejleszen, hogy segítsen, hogy megpróbáljon egyesélyegyenlőségi szituációt teremteni.
3: Elismerő oklevelet vehetett át az Ajanna Technikum és Kollégium az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny záró rendezvényén. Közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által szervezett programon a versenyen szereplő tanulók eredményes felkészüléséért és felkészítéséért járó elismerést Vargáné Nemesi Ildikó igazgatónő vette át. A program részeként Illés Ilona szakmai igazgató helyettesnő előadása keretében az OSTV középdöntőjével és döntőjével kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta a szakképzési intézmények szemszögéből. Híreink végén a várható időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli esszelet több tájegységünkön kísérik majd élénklökések. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Az előrejelzések szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég. Több napsütésre itt térségünkben számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Hétvégén ismét városnapok. Botra fel, séta az egészségért és elismerés a Kisvakon tábornak. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeljük. A városnapok keretében pénteken ünnepi megemlékezést tartanak a városalapítók tiszteletére, szombaton pedig színes programok várják az érdeklődőket a Kossuth téren, mondta Kovács Ferenc polgármester.
3: Azt ünnepeljük, amiből Nyíregyháza létrejött, és ami ma Nyíregyháza, és amire a jövőnket alapozhatjuk. Hagyományainkat, az értékeinket, a közösségeinket, azt az összefogást, azt a hangot, amit az itt élők teremtenek saját maguknak, amely én azt gondolom, hogy igazi otthonukká válik a város. Akik ide jönnek hozzánk, turisták, azok ezt mindig észreveszik. Itt általában több generáció összejön. A város különböző pontjaiból, különböző városrészekből, hát leginkább a város tortája az, ami akkor ide vonz mindenkit. Most is egy 3500 szeletes tortát készítettek a Sipkaison.
2: Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt, amellyel az egészségmegőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A programhoz május 16-án az ország 26 pontján, köztük Nyíregyházán is csatlakozhatnak az érteklődők. A bújtosítónál várják majd a résztvevőket. A program részeként vércukor és vérnyomás mérést is végeznek. A szervezők a Nordic Walking séta előtt és után is elvégzik a vizsgálatokat, így a résztvevők azonnal megtapasztalhatják a mozgás jótékony hatásait. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a civilizációs népbetegségekre és a testmozgás fontosságára. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletek elérhetők a szervezet honlapján. Elismerés az elmúlt 35 évért. A Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma oklevelét vehette át a Kisvakon tábor, írja nyiregyháza.hu. Az elismerést kisiskolások képességfejlesztéséért és tehetséggondozásáért, versenyek és nyári táborok szervezéséért vehették át. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli esszelet több tájegységünkön kísérik majd élénklökések. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Az előrejelzések szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég. Több napsütésre itt térségünkben számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nevelőszülői képzés indul Nyíregyházán. Kétnapos erdészverseny a Nyírerdőnél, és később rendezik az érkerti élménynapot. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretett Szolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak. Ők a 60 órás tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés júniusban indul. A jelentkezéseket május 25-éig fogadják a máltai.hu oldalon. A jelentkezők pszichológiai vizsgálaton esnek át, környezettanulmány készül róluk, és akiket alkalmasnak találnak, megkezdhetik a képzést. Nyíregyházán rendezik idén az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlését. Emellett az év erdésze verseny országos döntőjének is a Nyírerdő ZRT lesz a házigazdája. Ez utóbbi főpróbájaként az Erdészeti Társaság erdészversenyt rendezett a Baktalóránházi és a Fehérgyarmati Erdészet szervezésében. A kétnapos megmérettetésen a társaság minden erdészetéről két-két fő vett részt. A terepi program helyszíne a Bockerek erdő volt. A tesztírást és a felismerési feladatokat Baktalórendházán, a lövészetet a Nyírjákó élőtéren szervezték. A csapatversenyen is a Baktalórendházi erdészet bizonyult a legjobbnak, közölte a Nyírerdő. Hozzátették, az év erdésze verseny országos döntőjében rendezőként nem indítanak versenyzőt. Később rendezik a második érkerti élménynapot. A szervezők a várható rossz időjárás miatt döntöttek a program halasztása mellett. Az új időpont június 13-a. A Voke Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán azt írja, a regisztrációhoz kötött programokra már jelentkezett résztvevők jelentkezése automatikusan érvényes az új időpontra. Az érkerti élménynapon koncertek, gyermekműsorok, különleges vasúti bemutatók várják az érdeklődőket. Az ingyenes programon a látogatók kipróbálhatják a Nosztalgia kisvasutat. Lesz ugrálóvár, arcfestés, lufi hajtogatás és cukorágyú is. A gyerekek emellett motoros hajtánnyal is utazhatnak, de a mozdonysimogató és buszsimogató program is szerepel a kínálatban. Híreink végén a várható időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet több tájegységünkön kísérik majd élénklökések. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Az előrejelzések szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre többfelé beborul az ég. Több napsütésre itt térségünkben számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Jam-ből.
1: A legjobbáltatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik a harc a szúnyogokkal. 50 éves a nyíregyházi pedagógiai szakszolgálat és elismerő oklevél a Zainak. Kovács Rádai Andrea vagyok. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten légigyérítés zajlik a vízpartok területén. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukés Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napok a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
2: 50 éves idén a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei pedagógiai szakszolgálat nyíregyházi tagintézménye. Úrik Attila önkormányzati képviselőt, a köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottság elnökét arról kérdeztük, mit jelent a város számára a gyerekeket fejlesztő intézmény.
4: Most egy változó világban élünk, és hogyha az ember nyitott szemmel jár, tudja azt, hogy rengeteg probléma van az iskolákban olyan gyerekekkel, akik egyrészt hátrányos helyzetből érkeznek, másrészt olyan bajjal születtek, vagy olyan gondjuk lehet, mint a matematikai készségnek a hiánya, olvasási, írás készség, és hát nyilván a szakszolgálatnak azt gondolom, hogy ebben óriási szerepe van, hogy irányítson, hogy fejleszten, hogy segítsen, hogy megpróbáljon egy esélyegyenlőségi szituációt teremteni.
2: Elismerő oklevelet vehetett át az Ajanna Technikum és Kollégium az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny záró rendezvényén. Közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által szervezett programon a versenyen szereplő tanulók eredményes felkészüléséért és felkészítéséért járó elismerést Vargáné Nemes Ildikó igazgatónő vette át. A program részeként Illés Ilona szakmai igazgatóhelyettesnő előadása keretében az OSTV középdöntőjével és döntőjével kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta a szakképzési intézmények szemszögéből. Híreink végén a várható időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli esszelet több tájegységünkön kísérik majd élénklökések. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Az előrejelzések szerint szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, melynek hatására egyre több felé beborul az ég. Több napsütésre itt térségünkben számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: tudom, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.